ruházatod rendezetlen, melégy hanyag, vasad még, frakkod puha kalléroddal, elképzelni szörnyűség. Túl díszített, ízléstelent, kigerlinek nézik,

Glacé kezdjű a smoking feltétele. Utcán szarvasbőrből legyen, gyászkor fekete. Túl szűk kesztyű, piros síkot rajzol bőrödbe. Utazáskor színes kesztyűt tégy a bőrönbe.

Ifjú hölgy, ha vagy netán, ki harisnyában jár. Kiábrándítóan csúf, ha ráfröccsen a sár. S hogyha hála jó Istennek, magulátlan még,

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night változatos műsort ígérhetek mindazoknak, akik velünk tartanak, hiszen hamarosan a Megasztár egykori versenyzője, Varga Pisti énekel nálunk, Én csak énekelek című dalával szerepel, a kezdésben pedig Vince Victoria egykori sikere, a 70-es években vitte ő sikerre, itt a Nightban a Szulák Andrea Quintet adja elő, Téged nem felejtlek el. Érdemes velünk tartani a folytatásban is, itt a Jazzin. Nincs tény.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Mandarin Man és a Magna Cum Laude zenekar énekese Mező Misi hozza el Vanessa című felvételét. Aztán a füstös hangú Ferenci András is énekel nálunk, Nem kell lesz már című dalát választottuk, a kezdésben pedig Szűcs Gabi, illetve a Stereo Swing, Big City Dandy. Ezzel a válogatással pedig én, Bárány Anna most búcsúzom, köszönöm, hogy ma éjszaka is velem tartottak, ha tehetik, tegyék ezt este 10-től is, én várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Június végétől egészen szeptember közepéig várjátok a közönséget a Zicsi kastély és a történelmi romtemplom különleges környezetében. Mivel készültök idén?
2: Hát idén is nagyon színes műsorral készültünk, legalábbis remélem, hogy a közönség is így fogja gondolni. Egészen a kicsit, hogy is mondjam, a színházi daraboktól kezdve a gyerek előadásokon át egészen, ahogy megszokhatták már nálunk, a zenés verses estékig mindent megtalálnak majd a kedves nézők. És ugye hát most 26-án fogunk indulni egy népszerű, kedvelt előadással, méghozzá a Lup Színházi Társulásnak az Utolsó Menet című előadásával, melynek főszereplője Földes Eszter és Rusznák András. Azt hiszem, hogy ez egy erős indítás lesz, hiszen a Lup Színházi Társulás egy nagyon népszerű társulat most, és nagyon örülünk, hogy Zsámbékra is eljönnek, és itt is megnézheti őket a közönség. Aztán rögtön még őket követi, ugye ez június 26-án, 29-én egy szintén két szereplős darab, és szintén a szerelemmel a középpontban, csak egy másik korosztályról szól az előadás, ez pedig a Kalamazú, amiben Hernádi Judit és Kern András mutatja meg nekünk, hogy a szerelemben igazából nincs is korhatár. Azt gondolom, hogy a két legendás színész kettőse az igazi garancia arra, hogy ez egy nagyon szórakoztató és elgondolkodtató este lesz.
1: Akkor rögtön két színházi előadással kezditek a Zsámbéki Nyári Színház programját.
2: Igen. Sőt, még utána is úgy folytatjuk, tehát utána is egy klasszikusabbnak mondható színházi előadás jön, a Lackfi Jánosnak a Három nő egyese című tragikomédiája, aminek hát az alapsztoria, és szerintem nagyon érdekes, vagy a beharangozó sztoria, hogy egy temetésen van három nő, és ők egyetlen férfi miatt vannak ott jelen, az az egyetlen férfi, ami összeköti őket, akinek az utolsó kívánsága az volt, hogy egy társasjáték keretében a szerelmei nézzenek szembe önmagukkal és egymással, és hogy ez milyen helyzeteket szül majd, és milyen humorral tudja ezt Lassi előadni nekünk, hát ez majd kiderül július 10-én. A főszerepeket pedig Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron fogják játszani. Úgyhogy ez is. Eddig az első három darab, ugye az mind a háromnak igazából valamilyen módon a szerelem volt a középpontjában, és valóban tényleg egy klasszikusabbnak mondható színházi előadások.
1: Ez véletlenszerűen alakult így, vagy pedig koncepció volt?
2: Hát is.
1: De ez volt a terv?
2: Tehát igen, a terv az mindig az, hogy hozzunk mindenképpen klasszikusabbnak mondható, népszerű, akár már máshonnan ismert előadásokat is, és az, hogy ezek pont mind olyan, hogy a szerelem került a középpontba, az egy kicsit véletlen, hogy így sikerült, de nagyon örülünk neki, mert így rá lehet húzni egy ilyen tematikát is, hiszen amúgy a három nő egyesetet követő héten is még mindig a szerelemnél vagyunk, ugyan július 17-én Rezes Judit és Szabó Győző a Lávsék, az Élet Összerelt című estjét láthatja majd a közönség, ami szintén egy párkapcsolatról szóló előadás, ugye az ő saját kapcsolatuknak az igaz története alapján készült előadás, rengeteg humorral, dalokkal, tánccal, és hát a kapcsolatok minden mélységével és magasságával, elsősorban ilyen őszinte, de azért mégis színházi előadásnak mondható. Úgyhogy igen, ez most így sikerült, de hát ugye azért az mindig koncepció volt a Zsámbéki Nyári Színháznál már a kezdetén is, hogy valahogy a zene, irodalom és a színház idézőjelbe vett szent háromsága egyszerre jelenjen meg a Nyári Színház színpadán, és erre azért idén is törekedtünk, tehát ugyanezek, amiket most elsoroltam, valóban a klasszikusnak mondható színházi előadások voltak, de azért a nyár folyamán rengeteg versenyzenés estünk is lesz, úgyhogy mindennel találkozhatnak majd a nézők.
1: Ezekre is rátérünk a folytatásban, de minden esetre szerelemmel indul a Zsámbéki Nyári Színház, és úgyis folytatódik még egy darabig. Palkovics Mária szervezővel beszélgetek, rögtön jövünk vissza itt az Intermezzóban.
0: Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a Zsámbéki Nyári Színház szervezőjével, Palkovics Máriával beszélgetek. Az Icsi kastély hangulatos udvarán és a történelmi romtemplom környezetében zajlanak majd a különböző színházi, irodalmi és zenei estek. De hogyan döntöttétek azt el, hogy mi hol legyen, hogy milyen szempontok alapján történt mindez?
1: Hát ugye alapvetően ugye egyetlen előadás lesz majd a romtemplomban, a legutolsó előadásunk a Hortus Conclusus, a legbelső kert, ami egy szakrális előadás, úgyhogy azt gondolom, hogy annak a legeslegjobb helye az éppen ott a romtemplomnál lesz. Alapvetően amúgy az összes többi előadás az Icsi kastély árnyas udvarán lesz. Ugye anno, amikor indultak a zsámbéki szombatok, amik ugye a Zsámbéki Nyári Színháznak az elődjei voltak, majd később a zsámbéki szombatokból lett a Zsámbéki Nyári Színház elnevezés. Ott több helyszín is volt, mint a Török út, a Zárda kert, a rakétabázis, és később pedig az Icsi kastély. Az, hogy most már csak az Icsi kastély maradt a fő helyszínnek, az leginkább annak köszönhető, vagy inkább annak a következmény, Hogy például a rakétabázis pár népszerű helyszín volt, az teljesen leamortizálódott, tehát az teljesen alkalmatlanná vált arra, hogy ott bármilyen előadást tartson bárki, úgyhogy így megközelíteni sem nagyon lehet, és akkor így maradt az új közönség kiszolgálására egy teljesen új helyszín, ez pedig az Icsi kastély lett, és azt gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon jó választás, mert még a nyári nagy melegben is nagy, hatalmas, árnyas ősfák vannak mind a nézőtér, mind a színpad mellett, így körbeölelik az egészet, és emellett pedig az Icsi kastélynak az épülete is ugye egy zártnak tűnő teret ad, de közben ugye mégis kin vagyunk a szabad ég alatt, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan helyszín, ami egyrészt nagyon kellemes, mind éghajlatilag, mind látványra is, másrészt nagyon jól megközelíthető, harmadrészt pedig parkolni is sokkal könnyebb itt, és nem is kell nagyon sokat sétálni, úgyhogy ez egy minden szempontból praktikus és ideális választás.
0: Annak idején az első Zsámbéki Nyári Színház előadások is az Icsi kastélyhoz kapcsolódtak, tehát ott rendeztétek meg?
1: Hát mióta ez a kis maroknyi csapat csinálja, akikkel én együtt dolgozom, ez ilyen 5-6 éve van. Először a romtemplom volt az egyik helyszín, és utána pedig a Zárda kert, romtemplom, Icsi kastély, és végül maradt az Icsi kastély. Úgyhogy igen.
0: És mi szólt leginkább mellette?
1: Hát leginkább az, hogy ez a legjobban megközelíthető, itt lehet a legpraktikusabban felépíteni a színpadot. Ugye például a Zárda kert az használatban van hétköznapokon is, itt azonban ez egy zárt tér, ugye ez az Icsi kastély az iskolaként üzemel egészen a nyári szünetig, és a nyári szünet után az iskola a rendelkezésünkre bocsátja ezt az udvart, ahol meg tudjuk rendezni az előadásokat, itt állandóra fölépítjük a színpadot. Könnyebben megközelíthető ugye azért a romtemplom, bár csodálatos helyszín, és valóban egy igazán különleges élményt adnak azok az előadások, amiket ott tudunk megrendezni. Azért az egy... Tehát más cipővel kell odajönni, máshogy lehet lerakni a székeket, hiszen ott nincsen egy lekövezett tér, tehát egy kicsit kevésbé komfortos, bár gyönyörű, ezért nem is rakunk oda minden előadást. Itt nem is megoldható úgy egy világítás, egy színpadtechnika, mint ahogy itt az Icsi kastély udvarán, itt szinte minden tökéletesen a rendelkezésünkre áll, megspékelve azzal, hogyha netán esik az eső, és nincsen az előadásnak eső napja, mert nem mindegyiknek van, akkor be lehet vinni az iskola aulájába az előadást. Erre volt már egyszer-kétszer példa az elmúlt években.
0: Említetted a maroknyi csapatot. Kik alkotják a stábot?
1: Hú, hát tényleg nagyon kevesen vagyunk. Van egy gazdasági és egy igazgatónk, aki ugye az egészet koordinálja. Vagyunk egy páran, akik így a kommunikációt és a műsorok összeállításában dolgozunk, és a segítségünkre van immár 5 éve Vecsei H. Miklós, aki a féle művészeti vezetőként működik közre az előadások összeállításában, és amúgy rendszeres fellépője is a Zsámbéki Nyári Színház eseményeinek.
0: Nem sokára arra is rátérünk majd, hogy a szerelmes színházi előadásokat mi követi a programban. Palkovics Mária szervezővel beszélgetek.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban a Zsámbéki Nyári Színház szervezője, Palkovics Mária. A beszélgetés elején arról beszélgettünk, hogy hogyan indul az idei fesztivál, hát mondjuk fesztivál nyári színház, de gondoltatok-e a gyerekekre?
1: Igen, idén végre sikerült több gyerek előadást is elhoznunk Zsámbékra, ami azért is nagy öröm nekünk, mert már évek óta mindig volt egy-egy, de valahogy mindig kevésnek éreztük, volt, amikor sikerült többet, volt, amikor egyet, volt olyan is év, amikor egy gyerek előadása volt, de idén azt mondhatom, hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon nagyot léptünk előre, mert több kedvelt, népszerű előadást hoztunk el, ismert meseszereplőket, ismert neveket hozunk a Zsámbéki Nyári Színháznak a színpadára, és július 12-én lesz az első gyerek előadásunk, a Bogyó és Babóca utazás Álomországba című zenés mesejátékkal indulunk. Ugye ebben Bartos Erika szeretett figurái elevenednek meg. Aztán később olyan mesealakokkal találkozhatunk, amelyek nem csak a mostani gyerekeknek, hanem talán már a szüleiknek is a kedvenceik voltak. Július 26-án a két gesztenye gyerek Kip-Kop és Tip-Top története elevenedik meg. Ugye hát őket bőven még az én korosztályom is gyerekkorából ismeri, úgyhogy biztos, hogy a nagyon sok szülő is hirtelen majd a gyerekkorában érzi majd magát. Augusztusban pedig a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című darab egy igazi balatoni nyaralásra invitál majd minket, és végül pedig Süsű a sárkány érkezik a Csukás mese Süsű és barátai című alkotásban, ahol Csukás István legendás, vagy épp kevésbé ismert meséiből készült előadást láthatunk majd. Figyeltünk arra is, hogy ugye a legtöbb előadás a nyári színházban este 8:30-kor kezdődik, vagy 8 órakor, de itt figyeltünk arra, hogy ugye akár egészen pici gyerekeket is szeretettel várunk a családjukkal, úgyhogy ezek az előadások délelőtt 11 órakor kezdődnek, és az esetleges meleg se ijesszem meg senkit, mert valóban azok a hatalmas ősfák nagyon kellemes, árnyas helyet adnak ott azoknak, akik odaérkeznek, tehát nem fognak megsülni a kedves nézők, meg a gyerkőcök sem.
0: Igen, az nem lenne olyan jó.
1: úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez most egy jól sikerült gyerekprogram sorozat is, és ez amúgy egy külön gyerekelőadásra szóló bérletet is találnak a honlapon azok, akik esetleg mindegyikre el szeretnének jönni, és egy éves kor alatt pedig ingyenesen jöhetnek a picik. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy olyan szeretettel jön majd a közönség, mint ahogy mi készültünk ezekkel a gyerek előadásokkal, és tényleg végre talán ez is eljut a köztudatba, hogy nem csak felnőtteknek szóló előadás lehet Zsámbékon nézni, hanem a picik és a családok is megtalálják a közös szórakozást.
0: A jövőben is tervezitek, hogy így lesz?
1: Nagyon remélem, igen, tehát mindenképpen eddig is terveztük, csak nem mindig sikerül, de reméljük, hogy ezen a sikeren elindulva majd most a következőkben is tudunk majd mindig több gyerek előadást is hozni.
0: De hát ez teljesen kézenfekvő egyébként, hogy nem este rendezitek
1: persze
0: meg a gyerek előadásokat, hanem délelőtt.
1: Persze, persze, abszolút, igen.
0: És mivel folytatódik a program?
1: És akkor utána egy kicsit térjünk akkor a koncertre, meg az irodalomra, meg a zenére. A nyári műsorban különleges helyet kap a július 19-i úgynevezett minifesztivál, ahol Vecsei H. Miklós és a Cube csapata ismét Zsámbékra látogat. Ugye ők már többször is voltak, szinte minden évben valamilyen előadással fellépnek nálunk. És a vetített koncertszínházi előadásukban Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve elrepítenek minket a szarvassá változott fiú történetéig, amit már a közönség láthatott a MIPA színpadán, és most az Icsi kastély kertjében láthatja az, aki lemaradt róla, vagy aki nagyon szeretné megnézni még egyszer. És ezt megelőzően, tehát hogy erre az irodalmi élményre egy kicsit bemelegítsünk, az előadást megelőzi a Platon Karatajev duó koncertje, úgyhogy itt egy estén két programmal is várjuk a kedves közönséget, tehát július 19-én. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedvelt és és jó szórakoztató este lesz.
0: És aztán rátérünk a folytatásra, csak egy kicsit muzsikálunk. Palkovics Mária szervező a vendégem.
2: Jazz.

0: Intermezzo vendége Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szervezője. Az előbb a minifesztiválról volt szó, és arról, hogy lesz olyan nap, talán július 19-ét említetted, amikor igen, egyszerre két koncertet is igen, tartotok majd. Mi lesz ezt követően? Hát azért a nyár jó része még hátra van.
1: Igen. Hát egy kicsit más zenei vizekre elvezünk július 26-án, akkor ugyanis egy operett és musical estel várjuk majd a közönséget Janza Kata és Vágó Zsuzsi közreműködésével. Ugye itt világhírű musicaleket és sanzonokat, dalokat és verseket hallhatnak majd az előadóktól. És ezt követően pedig ugye nagyon büszkék vagyunk rá igazából, hogy évek óta vannak visszatérő fellépőink, tehát nem csak a közönség tér vissza hozzánk évről évre, hanem a fellépők között is van mindig olyan, aki már többször is járt Zsámbékon, ugye Vecsei Hál Miklóst már említettem, de ilyen például Kollár Clemens László, aki július 12-én László Zsolt színművésszel lép fel a Szív Hasad című zenés irodalmi pódiumesten, melynek során ismét a két világ és két ember találkozik. Aztán ugyanígy visszatérő vendégünk, és ugyanígy ez az előadás is két ember köré épül, mindketten már többször jártak a Zsámbéki Nyári Színház színpadán, Grecsó Krisztián és Beck Zoltán Szeretet Vesző Béke című új előadása, amit augusztus 3-án láthat a közönség. Ezek is közösen írt prózák, dalok, versek, hat képben, két alkotó számvetése, és azt gondolom, hogy az ő személyük garancia arra, hogy egy nagyon szórakoztató és egyben elgondolkodtató este elé nézünk. Aztán Beck Zoltánt még egyszer láthatjuk ezúttal Vecsei Hál Miklóssal augusztus 16-án. Ez a Kártyajáték című előadás, ami már ebben a felállásban ezzel a címmel, tehát ez az előadás egészen konkrétan járt már a Nyári Színházban, de ennek az előadásnak az a különlegessége, hogy minden alkalommal más, hiszen a két szereplő egy 32 lapos paklit használ, melyek mindegyikén egy-egy szó vagy félmondat található, és a közönség választ ki 9-et, és ehhez kapcsolódóan mesél történetet Beck Zoltán és Vecsei Hál Miklós, néha még egymást is meglepve a történetekkel, úgyhogy itt nincs két ugyanolyan előadás, tehát aki már látta, az nyugodtan jöjjön, mert nem ugyanazt fogja látni. Uh-huh. Aztán szintén visszatérő vendégünk Varró Dániel és Racfi János, akik a vers táncoltatása vagy a forma és tartalom címmel egy újabb előadást hoznak el Zsámbékra. Szirtes Edina zenéje mellett mutatják meg, hogy számukra versformában írni nem csupán egy játék, de ha igen, akkor az bizony élethalára megy, és ez az előadás is azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, és hát lesznek monodrámáink is, ez is már hagyomány nálunk, hogy egy személyes darabokkal is készülünk. Augusztus 9-én például Csúlya Imre jön az Egy életem című előadással, ugye járt már nálunk ezzel az előadással Mucsi Zoltán vagy Túróci Szabolcs, most pedig Csúlya Imre jön, hogy az életéről meséljen egy kicsit nekünk, és szintén szólóban érkezik augusztus 23-án Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a népet című népszerű egyszemélyes vígjátékával. Azt gondolom, hogy ha más nem hallomásból, ezt már sokan ismerik, de érdemes lesz itt is megnézni, mert ez egy nagyon szórakoztató előadás. És minden évben készülünk egy bemutatóval is. Idén augusztus végén lesz a bemutatója a Nagy László Széchy Margit Esnek, amely Vecsei Hál Miklós rendezésében a költőházaspár világába, irodalmi világába repít minket, és olyan kiváló közreműködőkkel állították színpadra, mint Juhász Anna irodalmár, és Gubik Petra és Temfli Erék színművészek. Ezt augusztus 28-án láthatja majd a közönség, és szeptember 13-án zárunk a Rom templomban, ugye az összes többi előadás az Icsi kastélyban lesz, az utolsó azonban a Rom templomban, ez pedig a Hortus Conclusus, a legbelső kert című alkotás, amely Takács Dorina énekes, Balla Gergely és Vecsei Hál Miklós színművész közös előadásával zárul, majd kerül majd a színpadra, és azt gondolom, hogy ez egy méltó és nagyon szép lezárása lesz a Zsámbéki Nyári Színház 2026-os évadának.
0: Hogy előre szaladtunk, ugye már szeptemberről beszélünk, egyelőre azonban itt vagyunk júniusban, június 26-a az első nap, amikor színházi előadással várjátok a közönséget. Ilyenkor mi van bennetek, hogyan készültök, hogyan hangolódtok rá?
1: Hát kicsit izgulunk, vagyis nagyon, de igyekszünk mindennel felkészülni, minden esetőségre felkészülni, arra is a kevés a szék, de arra még inkább, arra is a sok a szék, de arra még inkább, hogyha még többen jönnek el, mint amire számoltunk, és új székeket kell lerakni. Úgyhogy nagy izgalommal készülünk, reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk, bár most a hétvégére nagyon jó időt mondanak, úgyhogy egészen biztosan itt nem lesz szükség eső napra. És hát nagy szeretettel várunk mindenkit, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy mi mindent megteszünk azért, és azt gondolom, hogy az előadó művészek is, hogy nagyon jól érezzék magukat azok, akik ellátogatnak idén a Zsámbéki Nyári Színházba.
0: Legyen nagyon sikeres az idei Zsámbéki Nyári Színház is. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük mi is.
0: Palkovics Mária szervező volt a vendégem itt az Intermezzóban. Jazzy. Jazzy.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Várba invitálom önöket, a helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség, és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen váltesként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik, már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. Uh-huh. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspóló játékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között, az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni, harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalált, hogy

0: és ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárkölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Én nagyon szeretnénk, hogy a látogatóban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként ez nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Hiszen a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást és lehetőséget kínáljunk.
1: Keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.

0: Íme megérkezett a reggeli Express főváros-centrikus, illetve főváros-környék-centrikus program ajánlata. Mert hogy július végétől szeptember közepéig ismét változatos programokkal várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház. A Zicsi kastély hangulatos udvara és a történelmi Ramtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon június 26-án az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be sok humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép majd Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, valamint Rezes Judit és Szabó Győző is különleges közös estel érkezik. Látható lesz Lackfi János új tragikomédiája, a Három nő egy eset is. Két szenvedélyes történet, egy operaest, László Boldizsár főszerepben a Margit szigeten. A Margit szigeti színház idei opera szezonjának egyik kiemelt eseménye lesz Maszkányi Parasztbecsület és Leon Cavallo Bajazzók című operáinak közös bemutatója, amelyet június 25-én és 27-én láthat majd a közönség. A két egyfelvonásos mű hosszú évtizedek óta szinte elválaszthatatlan párost alkot az opera színpadokon, hiszen bár külön történetekről van szó, ugyanazok a szenvedélyek mozgatják őket. Szerelem, féltékenység, becsület és bosszú. A kettős szerep egyben László Boldizsár művészi sokoldalúságát is megmutatja. Az opera énekes pályája során számos nagy tenor szerepben bizonyított már, de ez a két karakter különösen hálás feladat. Egyszerre kívánnak drámai erőt, lírai érzékenységet és jelentős színpadi jelenlétet. Minden programhoz jó szórakozást!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
1: A hírek után újra.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: És itt van velünk a telefonban Virovácz Péter, az ING bank vezető elemzője. Jó reggelt, szia Péter!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Ugye az aranyról fogunk ma beszélgetni, bár már fenyegettelek az előbb, hogy azért egy-két egyéb kérdésem is lesz majd. Ugye az arany egy, hát nagyon megosztó, ugye rengetegen esküsznek rá, hogy a mai napig az arany a legjobb befektetés, és hú, ezen mennyit lehet keresni, és hogyha megnézi az ember mondjuk az elmúlt 10 évet, akkor tényleg szürreális, hogy milyen aranyáremelkedés volt, de hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 3 hónapot, hát akkor bizony elég rendesen 5000 dollár fölöttiről már 4500 alá ment, tehát valahol 4100-200 körül lehet. Hogyan ítéled meg te az aranynak a helyzetét a mai befektetési világban?
2: Nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen nagyon sok esetben tényleg azzal találkozunk, hogy minden ilyen fekete meg fehér. De amikor befektetésekről beszélgetünk, akkor ez pont nem jó stratégia. És az aranyra szerintem érdemes úgy gondolni, mint egy tartós befektetési eszközre, ami kiegészíti a befektetéseinket. Tehát sohasem jó egyébként, hogyha csak és kizárólag egy eszközben tartjuk a befektetéseinket, és ebből a szempontból ugye ezért kerül elő mindig az arany, mert hogy annak van egy olyan státusz, ami szerint mindegy, hogy mi történik a világban, az aranyára mindig fölfelé megy. Igen, ahogy te is mondtad, nem tudom, 10-15 éves távlatból, hogyha nézzük, meg előre tekintve 30 éves távlatban, hogyha nézzük, igen, ez egy olyan nyersanyag, amiből valószínűleg több nem nagyon lesz, csak kevesebb. Tehát innentől kezdve a szűkössége az adott, és az ára az valószínűleg tartósan megy föl. Csak az a nem mindegy, hogy mi ezt olyan befektetésként tartjuk, hogy úristen, holnap után kell a pénz, akkor eladom az aranyomat. Na, ha így gondolkozunk, akkor bajban lehetünk. Mert szintén, ahogy mondtad, az elmúlt 3 hónapban egy igen meredek esést láttunk az arany árában, 4200 dollár körül jár most unciája, úgyhogy majdnem megütöttük az 5500 dolláros szintet is, nem is olyan régen, még az iráni háború előtt, és akkor mindenféle kommentárok azt mondogatták, hogy hát határa csillagos ég, 6000 meg 6500 dolláros célárak repkedtek. Aztán tényleg kitört az iráni háború, és kiderült, hogy azért a bambé mégsem hús, mert hogy van olyan konfliktus, van olyan válsághelyzet, amikor az arany ára az nem nő, és ez tipikusan egy háború, és ez elmondható egyébként, hogyha megnézzük itt a historikus adatokat, nagyon-nagyon sok esetben valóban az arany egy menekülő eszközként funkcionál, de pont egy fegyveres konfliktus esetén az a tapasztalat, pláne hogyha az egy energiaársokkal jár együtt, lásd mi 2022-ben, na akkor az arany mindig alul teljesít, tehát ezért mindig érdemes tisztában lennünk a befektetésünk tárgyával, és azzal, hogy az mire jó, és mire érzékeny, úgyhogy ezért ez egy ilyen teljesen általános tanács, de mindig érdemes ezért tisztában lenni ezekkel a tulajdonságokkal.
1: Ugye, nagyon érdekes, én most egy ilyen 30 éves csártot nyitottam meg magamnak, ugye 96-ban volt 400 dollár körül, ez lement utána így a 2000-es évek elejére 300 dollár alá, és tulajdonképpen ilyen 2003-4 év körül, 2003-4 körül érte el megint ezt a 380-400 dollárt. Na, onnan volt egy szép emelkedés így a 2011 környékéig, akkor felment ilyen 1600-1700-ra, de utána megint leesett egy olyan körülbelül 5-6 évre, tehát ott lement 1000 dollár körülre 2015-2016-ra, és tulajdonképpen onnan indult meg egy viszonylag szép menetelés, aminek ugye ez a több mint 5000 dollár volt. Most amit ezek a csártok nem tartalmaznak, és erről szerintem ez egy fontos lenne, hogy ezt világítsd meg, hogy azáltal, hogy az arany nem fizet kamatot, nincs hozama, nincs, tehát nincs egyéb, nem fizet osztalékot értelemszerűen, hogyha ezzel korrigálnánk ezeket a hosszú távú ábrákat, grafikonokat, akkor mennyire kapnánk más más képet, úgyhogy azért volt, amikor volt itt ugye negatív kamat időszak, hát ott igazából az aranytartásán se nagyon lehetett veszíteni, de amikor 5-6-7-8%-os kamatok, hozamok vannak, akkor azért már nagyon más, hogyha megnézzük 5-10-15 éves távlatban, hogy mennyit nyerünk, vagy mennyit veszítünk az aranytartáson.
2: Így igaz, és rátapintottál a lényegre. Igazándiból a globális befektetői hangulat mellett, ami nagyon fontos, hogy milyen a globális kamatkörnyezet. Hiszen valóban az arany az nem fizet se osztalékot, se hozamot, semmit. Az, annak önmagában az az értéke, hogy van, és jó esetben tartósan emelkedik, hiszen ahogy mondtam, ugye egy szűkös erőforrásról, vagy egy szűkös anyagról van szó. Aranyból nem fogunk többet valószínűleg bányászni, ez előbb-utóbb el fog tűnni. Na most, hogyha nagyon magas a kamatkörnyezet a világban, akkor értelemszerűen azért sok esetben arról beszélhetünk, hogy azért a befektetők szeretik azt, hogyha van rendszeres hozam, ugye az aranyból csak akkor tudok pénzt csiholni, hogyha eladom, és akkor realizálom a többletet, míg mondjuk egy amerikai állampapír esetében azért tényleg van kamatfizetés. És hogyha magas a globális kamatkörnyezet, vagy most nagyon lehet, az amerikai kamatok, akkor természetesen szépen oda vándorol a tőke egy jelentős része, és kisebb arányban jelennek meg vásárlók az aranypiacán. Mi van akkor, amikor mondjuk olyan környezet van, amikor a kamatok a béka feneke alatt vannak, akár negatív szinten, tehát gyakorlatilag szép szolgáltatásként működnek mondjuk a bankok, vagy az ilyen jellegű befektetések, és mindeközben azt tapasztaljuk, hogy a jegybankok pénzt nyomtatnak ész nélkül, mint hogyha nem lenne holnap, mert nincsen infláció, hát akkor elkezdünk globálisan pénzt nyomtatni. Ugye volt ilyen időszak is, ez volt az egyik olyan, amikor annyi fölösleges pénzt keringett a rendszerben, és annyira nem volt helye, hogy hova menjen, na, akkor indult el például egy nagyon nagy arany rali. Tehát ezek mind-mind befolyásolják természetesen az aranynak az értékeltségét. És most megint pontosan arról beszélünk, hogy az elmúlt pár hónapban ezért is tört meg az arany lendülete, mert hogy itt az iráni konfliktus hatására egyrészt nyilván elszaladtak az energiaárak, és önmagában, amikor az energiahordozó ára dollárban számít, ugye felszökik, akkor mindenképpen a dollár is erősödik, tehát gyakorlatilag több dollárt fognak vásárolni, és ezáltal ennek az aranyban számít, hogy az aranyra átfordított érték, az pontosan azt jelenti, hogy közben az aranyára elkezd esni. Tehát ennek van egy ilyen jellegű technikai hatása, és ne feledjük el, az energiaár emelkedés az tud egy inflációs sokkot, erre a jegybankoknak egyébként reagálniuk kell, nem önmagában azért, mert az olajára emelkedik, hanem azért, mert vannak másodkörös hatások. Hát ezt 2022-ben megtanultuk, és onnantól kezdve, hogy ha emelkedik a hozamkörnyezet a világban, akkor megint csak az van, hogy hát akkor lehet, hogy érdemesebb az arany mellett más eszközöket is tartani, mert magasabb a hozama, és akkor szépen kipörög a befektetés az aranyból. Ráadásul azt is láttuk, nem egyszer, hogy ilyen fegyveres konfliktusok esetén, amikor van egy ilyen tőzsdei bezuhanás globálisan, már pedig ez is megvolt, hát akkor kell valahonnan fedezet arra, hogy ezeket a veszteségeket pótolják, vagy a margin call-okat kifizessék. Na, ilyenkor az, hogy bizony az aranyhoz hozzá kell nyúlni, és akkor az arany likvidálásával, annak az eladásával szeretnek a befektetők pénzt, és fedezik a többi veszteséget, mondjuk a tőzsdei veszteségeket. Tehát ilyen láncolatokon keresztül tudja mozgatni maga a kamat környezet az arany árát, és ebből a szempontból ezért hosszú távon tényleg nagyon ki tud egyenlítődni a dolog, és innentől közvetileg egy portfólióépítésről beszélgetünk, ami pont azt a célt szolgálja, hogyha jó idők vannak, akkor az egyik eszközöm értéke az, ami emelkedik, ha rossz idők vannak, akkor a másik. Tehát nem véletlenül találták ki azt, hogy mindenből érdemes azért valamennyit tartani, pont azért, hogy ezek hosszú távon kiegyensúlyozzák egymást, és nyilvánvalóan azért mindig lesznek olyan időszakok, amikor az arany jó befektetés, meg lesznek olyan periódusok, amikor az ember csak így bezumol egy ilyen idősel, és azt mondja, hogy úristen, hát ez hogy néz ki, hát én akkor bottal sem piszkálom az aranyat, de mondom, itt azért mindig érdemes a kontextust is figyelni.
1: Ugye mennyire befolyásolja az arany árát az, hogy az utóbbi években a nagy jegybankok, itt főleg a kínaira, meg az oroszra gondolok, nagyon nagy mennyiségben vásároltak aranyat, ugye az elmúlt tizenvalány évben a Magyar Nemzeti Bank is vásárolt, de mondjuk talán ők nem határozó, nem piac befolyásolóak olyan szinten, de hogy itt a globális konfliktusok miatt az, hogy letartóztatják az orosz devizatartalék egy jó részét, mindenféle szankciók, szankciók vannak, hogy bizonyos országok azt mondják, hogy na jó, akkor nem feltétlenül akarunk annyi dollár eszközt tartani, mert azzal még probléma lehet, hogyha valami szankciót akar az amerikaiak akarnak ellenünk bevezetni. Az arany az semleges, az tulajdonképpen bármikor, bárhová elvihető, még ha macerás is a szállítása, és ez a fajta kereslet, ez nagyon hozzájárult az elmúlt években, mondjuk a 20-as évek elejétől, 10-es évek végétől az aranyárának azért a nagyon jelentős megugrásához.
2: Igen, valóban van egy fordulat a jegybanki hozzáállásban, pontosan amiatt, mert itt az elmúlt nagyjából 10 évben azért, 10 pár évben azt tapasztaltuk itt a krími történet óta, hogy azért megindult az a gondolkodás, hogy mégsem biztos, hogy olyan békés ez a világ, és ezért sosem lehet tudni alapon, a jegybankoknak sem árt, hogyha van olyan jellegű tartalékuk, ami megvédi őket mondjuk egy-egy ilyen helyzetben, amikor máshogy alakul a világ, amikor szükség van akár az aranytartalékra is, ahhoz, hogy biztonságban tudhassák mondjuk a saját valutájukat. És igen, van az orosz út, de ott van a kínai példa is, hogy szintén ugye iszonyatos mértékben elkezdtek aranyat felhalmozni, de olyan szinten, hogy most már zsinórban 15. hónapja minden hónapban vásárol egyébként a kínai jegybank aranyat, most már 2305 tonnáról beszélgetünk, ami ott csücsül valahol, nem tudjuk, hogy hol, a kínai jegybank arany tartalékaként iszonyatos mértékű, iszonyatos mennyiségű befektetésről beszélgetünk. De közben egyébként a régióban is azt látjuk, sőt, olyannyira, hogy a világ egészét nézve idén az első negyedévben a lengyel jegybank vásárolta a legtöbb aranyat, milyen érdekes. Valószínűleg itt is az áll a háttérben, ezért itt az orosz-ukrán helyzet miatt a lengyel jegybank is inkább elindult abba az irányba, hogy biztos, ami biztos érdemes az aranytartalékokat felhalmozni. Csak ugye itt tényleg bejön az a kérdés, mondjuk egy sima befektetőnél egy fokkal egyszerűbb azon lamentálni, hogy akkor most ez nem fizet hozamot, csak úgy ott van, de jó, hogyha van. Azért egy jegybank esetében nagyon nem mindegy, hogy ez a jó néhány száz, nem tudom, milliárd forintnyi befektetés, most csak így hasonló ütöttem egy számot, az valóban hoz-e évente hozamot, és segíti a jegybank mérlegét, vagy mondjuk, az tök jó, hogy ott van, és akkor elméletileg nézegetjük, hogy nő az értéke, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának, csak azzal semmit nem érünk, amíg el nem adjuk, addig nem tudjuk realizálni a nyereséget rajta. Ugye ezen is ment már a... Igen?
1: Ugye utólag mindig okosak vagyunk, hát ha most 5500-nál eladták volna a magyar aranyat, azon egy hatalmas nyereséget lehetett volna tényleg realizálni, tehát ez nem kérdés. De hát most, hogy megy visszafelé ez a nyereség, ami egyelőre csak papíron látszik, mert ugye ez nincs realizálva,
2: igen,
1: ez egyre kisebb lesz, és közben veszítjük a kamatot, ugye itt beszélünk nagyjából 10 éves időtávlatról. Ennek az első időszakában nyilván az a negatív kamatok időszakában nagyon sokat nem veszített a Nemzeti Bank, de azért igen, így a 2020-21-22 óta, mióta a kamatemelkedés visszajött, vagy egyáltalán a kamatok visszajöttek, azóta az már egy szabad szemmel látott összeg, amit ezen bukunk.
2: Így igaz, de ugye azt is fontos ilyenkor hozzátenni, hogy persze kiemeltük ezt a tételt, és akkor tudunk rajta gondolkodni, hogy vajon jó volt, vagy nem, de aztán azt se feledjük el, hogy közben azért a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka az arany nélkül számított devizatartaléka, tehát eltekintünk az aranynak az átértékelődésétől és minden egyébtől, anélkül számított aranytartalék is rekordmértékben nőtt, és ezek mind zömében egyébként államkötvényekben, amerikai, német és egyéb államkötvényekben csücsülnek. Tehát arányaiban nézve azért nem arról beszélünk, hogy persze föltoltuk az aranytartalékot, és semmi más nem vásároltunk, és akkor most szívjuk a fogunkat, hogy hát akkor most jól jön ez a pénz. Nem, hát közben brutálisan megnőtt a devizatartalék, és azért...
1: Hozzám ilyen 24% körül van most az aranytartalék arány az összdevizatartalékon belül, hogyha arannyal együtt számoljuk a devizatartalékot. Hát vannak jegybankok, ahol ez a duplája, háromszoros ez az arány, tehát hogy ez nem számít egyébként kiemelkedően magasnak.
2: Így igaz, és akkor pont ugye megint az van, hogyha éppen kontextusból kiragadom, akkor lehet ezen morogni, de közben tényleg arról beszélgetünk, hogy ez csupán egy része ennek az egész tartaléknak, és én azt mondom, hogy jobb, ha van, és jó, hogyha nem kell hozzányúlni, és mondjuk abból profitot realizálni, mert ha már ahhoz kell nyúlnunk, akkor az azt jelenti, hogy a likvid devizatartalék az elfogyott annyira, hogy már akkora baj, hogy mi az aranyat is el kell adni. Tehát ebből a szempontból nem feltétlenül rossz az, hogyha van, és ezért ez a részarány, ez még azt gondolom, hogy egy régiós szinten elfogadható és egyébként nem tekinthető túlzónak. És tényleg most pedig megint arról beszélgetünk, hogy ez az Európai Központi Bank kamatot emelt, a Fed esetében, az Amerikai Jegybank esetében is megint mindenki kamatemelést vizionál már itt a következő időszakban. Mi az ING Bank egyébként nem, mi azt gondoljuk, hogy végül nem fog kamatot emelni idén az Amerikai Jegybank, hogy megint csak ugye ez egy olyan motiváció, mert befektetőket inkább az ilyen államkötvények felé sodorja, és kevésbé az aranyban gondolkoznak, úgyhogy valószínűleg itt azért igen, egy banki kereslet megmarad, továbbra is szerintem azt láthatjuk majd, hogy egy bankok vásárolják az aranyat, de a nagy nemzetközi befektetők lehet, hogy megint inkább az államkötvények felé fordulnak, úgyhogy ezért lesznek itt még érdekes dinamikák a következő időszakban, és a rövid távon szerintem az ilyen 5000-5500 körüli aranyárat én nem vizionálnék, de nyilvánvalóan hosszabb távon, itt azért egy ilyen, hát azt mondom, hogy egy 5 éves időtávon már azért lehet abban gondolkozni, hogy visszatérhet oda az aranyára, és akkor igazándiból ott megint lehet gondolkozni, hogy érdemes lenne hozzányúlni az aranytartalékhoz és valamennyit eladni belőle, de hát hol van még 5 év múlva az a jegybanki döntés, amikor erről kell gondolkozni.
1: Utolsó kérdés, ugye holnap monetáris tanácsi ülés lesz. A piac, én úgy érzékelem, hogy elég rendesen most már számít kamatcsökkentésre. Szerinted jól gondolják-e, illetve maradnak-e az óvatos 25, vagy sokak szerint már 50-75-100 bázispontos egyszeri nagy kamatcsökkentést kéne csinálni, hogy úgymond a választások miatti országkockázatot kiárazzák a magyar kamatszintből. Szóval mire számítasz a holnapi nap az MNB döntéskor?
2: Egyértelműen kamatvágás, viszont csak 25 bázispont, ezért ismerve a jegybanki vezetést, figyelve a kommunikációt, én azt gondolom, hogy az lenne a nagy-nagy meglepetés, hogyha nagyobb mértékben vágnak a kamatot, mint 25 bázispont. És ugye az elsődleges kommentelők, amik arról szóltak, és én magam is erről beszéltem, hogy 50 bázispontos kamatvágásnak is lehet racionalitása, lehet lehetősége, de csak akkor, hogyha itt tényleg kitört a világbéke. És hát pénteken elméletileg mindenki elment aláírni a megállapodást Irán és Amerika között, hogy aztán Irán végül visszahúzódjon az egészből, mert hogy a Hezbollah meg Libanon, aztán Trump csúnya szavakkal elküldte melegebb éghajlatra az irániakat, hogy nem lesz hova hazamenni.
1: De ő elküldi őket, tehát hogy ebben már nincs is olyan nagy meglepetés.
2: Igen. Viszont ez pontosan jól mutatja, hogy mennyire kiszámíthatatlan a helyzet. Ugye megint elpattant az olajár egy pár százalékot a hétvégén, most éppen visszafele csorog. Na, egy ilyen helyzetben egy Varga Mihály vezette jegybank, én azt gondolom, hogy abszolút az óvatos megközelítést alkalmazza, úgyhogy most egy 25 bázispont, és akkor majd megint egy hónap múlva megnézik a helyzetet, megnézik, hogy áll a forint, hogy állnak a különböző kockázati felárak, mi történt az energiapiacon, és akkor esetleg lehet megint folytatni. Én azt mondom, hogy idén egyébként összességében lejöhet a kamatszint akár egy ilyen 100 bázispontot is, nem elképzelhetetlen, de ahhoz tényleg az kéne, hogy a nemzetközi környezetben is eljussunk végre valamiféle nyugvó pontra, hogy ne kelljen attól tartani, hogy megint 100, meg 120, meg 150 dolláros árakról kellene beszélgetnünk.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy mindezt elmondtad nekünk. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallottuk. Köszönjük, további szép napot, szia!
2: Szép napot, sziasztok, szia!
0: Jazzy, együtt vagyunk!

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Június 23-án egészen pontosan 7:30. A Jazzy Rádió stúdiójából Suri Imre köszönt önöket, SMS számunk 06302010909. Ha van észrevételük, akár közlekedéssel, akár a műsorról kapcsolatban, kérem, hogy írják meg nekünk. Igazán forró napra ébredtünk, éjszaka nem nagyon hűlt le a levegő, és ennél csak rosszabb lesz. 35-36 fokkal riogatnak bennünket a meteorológusok. Ennek megfelelően tessenek szépen jól fölöltözni, már hogy lazán és szellőző ruhákban, illetve rengeteg folyadékot fogyasztani, vigyünk magunkkal mindenhova vizet, és ne maradjunk túl sokáig kint napközben, tehát mondjuk ilyen 11 és délután 4 óra között a természetben sem annyira, de főleg nem a napon, mert hogy borzasztóan meleg lesz. Na, gyorsan elmondom, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai adásunkban. Héttel után egy kortárs jazz opera Magyarország ős bemutatója kapcsán Balázs Zoltánt, a produkció rendezőjét hívjuk majd telefonon. Még egyszer mondom, jazz opera, én bevallom, ilyennel még nem találkoztam, nekem ez egy teljesen új műfaj. Nem is tudom, hogy lehet összerakni az operát a jazzzel, de hát majd erre is választ fogunk kapni. Aztán 7:30 után az építőipar helyzetét elemezik Juhász Attilával, az Évosz építőanyag kereskedelmi tagozatának elnökével. Nagyon-nagyon érdekes, hogy korábbi években elsősorban a nagy céges, illetve állami megrendelések vitték az építőipart, és úgy néz ki, hogy ez idénre megváltozott, és most éppen a magánszektor az, ami lendít előre, nem is akármilyen szintre az építőiparunkat. Hát majd meghallgatjuk a részleteket 7:30 után. 8:00 után egy nagyon-nagyon érdekes témánk lesz, a kormány új reklámszabályozási tervezetéről beszélgetünk majd Moll Kálmánnal, a Médiaház Holding ZRT vezérigazgatójával. Ugye be akarják tiltani az összes, szinte az összes, vagy az összes közterületi reklámot, és hát azért ennek vannak különböző oldalai. Ugye az egyik oldalról azt mondják, hogy csúnya, eltakarják a történelmi épületeinket, és így tovább, és így tovább. A másik oldalon viszont mondok 2-3 érvet. Az egyik az, hogy közvetve vagy közvetlenül 30 000 embernek ad munkát. És ami ennél még talán jelentősebb, hogy ez mind magyar cég, és hogyha nem közterületen fognak hirdetni, akkor valószínűleg megint csak a multik fognak gazdagodni, az olyan, mint a Google vagy a Facebook. Szóval érdemes megfontolni a döntést, illetve érdemes inkább szabályozni, mint mindent letiltani. De majd erről is fogunk beszélgetni. 8:30 után az ár és stop hatásáról kérdezünk majd Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. Hát ebben megint csak van bőven kérdés, illetve bőven válasz. Remélem, hogy önök is így fogják gondolni. 9:00 után gólpassz rovatunkban Király Gábort, a magyar válogatott volt labdarúgó kapusát hívjuk majd telefonon, akivel a futballról fogunk beszélgetni, egy kicsit a foci VB-ről, egy kicsit arról, hogy egyáltalán milyen pszichológiai van egy ilyen nagy tornának. És 9:30 után a földközi tenger harmadik legnagyobb szigetéről, Ciprusról árul majd el nekünk érdekességet Kajdi Csaba Cilla, rádiós műsorvezető, illetve influencer. Nem tudom, hogy mennyire követik egyébként a labdarúgó világbajnokságot, hogyha már itt tartunk. Egészen vannak papírforma eredmények, vannak meglepetés eredmények. Az a fajta hegemónia, ami korábban jellemezte egyébként a labdarúgó világbajnokságot, hogy az európai csapatok nagyon jól szerepeltek. Hát mondjuk úgy, hogy kezd kiegyenlítődni a mezőny, és most már az ázsiai, illetve az afrikai csapatok is meglehetősen erősen jönnek föl, nem beszélve Észak-Amerikáról, Kanadáról és az Egyesült Államokról. De ami számomra ilyen nagyon-nagyon érdekesség, vagy a legfurább, hogy tulajdonképpen azok a legendás centerek, akiktől mindig a gólokat várják, azok most mind jól teljesítenek. Tehát ott van Messi, ott van Haaland, ott van Mbappé, ott van Kane, és ez csak 4 név, akik így folyamatosan rúgdossák a gólokat, csak nem is egyesével, hanem általában kettesével, hármasával. Leo Messi az első meccsen 3 gólt rúgott, a második meccsen 2 gólt rúgott, Haaland 2-2, Mbappé is rúgdossa a gólokat. Szóval, hogy valami egészen elképesztő versenyfutás van a gólkirály címért, és hogyha azt vesszük mondjuk, hogy annak idején mondjuk egy világbajnokságra lehetett 6-7 góllal is gólkirály lenni, hát ehhez képest mondom, Lionel Messi már most 5 gólnál jár. Kérem, kicsit zenélünk, aztán majd innen folytatjuk tovább a különböző témáinkat, de most elsőképpen jön akkor a Tavares és a Heaven Must Be Missing an Angel. Yeah.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, jó reggelt. Mondom még egyszer, 6-a, 23-a van, és 7:08. SMS számunk 0630-2010-909. És akkor jöjjenek a névnaposok, a születésnaposok és a világnapok, mert hogy van miről beszélnünk. Névnaposok, Isten éltesse a Zoltánokat, az Arszlán, Bea, Édua, Szidónia, Szulikó, Szulita, Szultána, Zdenka, Zola, Zolta és Zoltán a nevű kedves hallgatóinkat. De itt vannak a születésnaposaink is, Isten éltesse minden születésnapost, és engedjék meg, hogy néhány híresebb ma szülötterről is beszéljünk. 1795-ben született Török Ignác honvéd tábornok, aradi vértanú. 1934-ben Nep József, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar rajzfilm rendező, forgatókönyvíró, tervező, zeneszerző, egy fogalom, egy legenda. Szintén fogalom, szintén legenda, 1935 Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, nemzet sportolója. Gyuri bácsi egy óriási formája volt egyébként a vízilabdának. Rengeteg humora volt, nagyon jó humora volt. Itt is könyvet közösen Peterdi Pállal, Medencék, gólok, pofonok címmel. Életem egyik legszórakoztatóbb olvasmánya volt. Rengeteg sztorit hoztak a különböző vízilabda tornákról. Ha tehetik, akkor keressenek utána, akár egy antikváriumban, Medencék, gólok, pofonok, Kárpáti György és Peterdi Pál írták, imádtam azt a könyvet. De minden mellett érdemes tudni, hogy Kárpáti György azért háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, nem akárki. 1943-ban született Winsurf Turing díjas amerikai matematikus és informatikus, akire általában az internet egyik alapító atyaként hivatkoznak. Aztán itt van nekünk még Jason Mraz, aki 1977-ben született. Hát Jasonról azt kell tudni, hogy egy igazán kiváló muzsikus, az egyik dalával fogjuk majd illusztrálni mindezt. Jönnek a világnapok is, mert hogy abból is kaptunk egy párat. Itt van például, ma van Szent Iván éjszaka, ugye? Ez a napon, június 23-áról 24-ére viradóra van a nyár közép éjszakája, a nyár napforduló után 3 nappal. Az ég legrövidebb éjszakájához számos vallási ünnep, illetve babonás szertartás is kapcsolódik. Például Keresztelő Szent János napja, vagy a Szent Ivánéi tűzgyújtás szokása, a sötétség előzése. Ehhez több hagyomány is kapcsolódik. Az egyik az mindjárt az, hogy ha a kedveseddel átugrod Szent Iván éjszaka a tüzet, akkor egész életekbe együtt maradtok. Itt tartotta a legenda, és itt tartotta a népi hiedelem. Illetve ugye ennek volt egy ilyen megközelítése is, hogy Szent Iván éjszaka esetleg előjönnek a gonosz ártó szellemek, de a tűzfényérvel vissza lehet őket küldeni oda, honnan jönnének, és ezért is gyújtottak többek között tüzet, ez főleg egyébként a skandináv országokra volt jellemző. Ma van az olimpia világnapja. 1894. június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NOB. A jeles nap részben erre az eseményre emlékszik, ám valódi célkitűzése az olimpiai sportágok és az olimpiai rendezvények népszerűsítése mind nézői, mind műkedvelői oldalról. Aztán ma van a spam ellenes világnap. A spam ellenes világnapot a Yahoo nevezte ki 2003-ban. A nap célja, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a kéretlen, legtöbbször promóciós tartalmú üzenetek kiszűrésére. Illetve, utoljára mondom, de nem utolsó sorban, ma van az özvegyek világnapja. A jeles nap célja, az ünnephez csatlakozó országokban figyelmet fordítsunk az özvegyek és a gyermekeik jólétére, hogy a társadalomban beilleszkedésbe élhessék tovább az életüket, és azt gondolom, hogy hát emelet sem szabad csak úgy elmennünk. Na, akkor adjon, hogy megígértem, jön Jason Mraz, és már is az I Feel Like Dancing című felvétel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Bizony, ez itt a Jazzy, méghozzá június 23-án, 3-7 múlt 1 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióba, Súr Imre köszönt mindenkit. Kérem szépen, mai gólpassz játék kérdésünk megint csak van, mert hogy továbbra is tart gólpassz játékunk. Melyik világbajnokságon búcsúzott a labdarúgástól a híres francia játékos Zinedine Zidane? A játék kérdésre a választ pedig a játékkukac.jazzy.hu címre várjuk, tehát játékkukac.jazzy.hu. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi minden beszélgetéssel, illetve 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával, a fődíj pedig két fő részére szóló belépő az Ácsi Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld át utazási iroda felajánlásával www.eldat.hu. Eldat a futball csodáját, muszáj átélni, gyerekek, hát fantasztikus a futball, imádjuk mindannyian. Na, legalább ennyire imádjuk a zenét is, úgyhogy jön DJ Cassidy, Chroma és Fél közös felvétele, a Future is Mine.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NEPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést okozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 29, a Tisza-tó 25 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a város forgalma az ilyenkor megszokott módon alakul, jelentős torlódás még nincs, bár élénkülő forgalommal autózhatnak. A bevezető utak közül az M3-as bevezető szakaszán már sűrű forgalomra kell számítani az M0-as csomóponttól. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, június 23-a van, 7 óra és 4 perc, SMS számunk 0630 2010 909, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Balázs Zoltán, a Metrin Központ művészeti vezetője, és az Öltöny című darab rendezője, amiről azt írták nekem, hogy kortárs jazz és opera. Na most én itt már elvesztem. Jó reggelt, hogy lehet összehozni a jazz és az operát?
2: Hát nagyon egyszerű, mi a látszatokra nem adunk. Látszólag össze nem illő műfajokat nagyon nagy örömmel fúzionálunk. Így van ez az Öltöny esetében is, mert a történet maga megengedi ezt a lehetőséget, mármint hogy egy erős kötött és egy szabadulni akaró vagy a szabadulásra alkalmas szárnyaló műfajt tudjunk összeboronálni a főszereplőnő Matilda személyén keresztül, aki egy nagyon furcsa, szorult helyzetben találja magát hirtelen. Minden vágya, reménye egészen másfelé szomorodik, ahogy Babics mondaná, és hát ebből a speciális helyzetből próbál kitörni. Ilyen-olyan okozatai vannak ennek a családon belüli erőszaknak, ez természetesen a férjéhez, Filemonhoz képest érdekes, akibe beleszeretett 2 éve, de nem úgy alakult a kapcsolatuk, mint ahogy ezt szerette volna, és hát mindig egy újabb és újabb esélyt adva önmaguknak megpróbálja valahogy pozitív irányba terelni ezt a viszonyt, de hát aztán mást ír nekik elő a sors, illetve a kor, mert erről fontos néhány mondatot ejtenem. A apartheid világa, ugyanis egy dél-afrikai szerzőről, Kent Embáról beszélünk, aki ma már klasszikusnak számító novelláját annak idején az 50-es években megírta.
1: És ez az Öltöny, ugye?
2: Így van, ez maga az Öltöny, ami szimbolikus cím, mert az Öltöny maga a szeretőnek az öltönye, ami ott marad a légy ott után, és a bosszú eszköze lesz, hatalmasodik el, materializálódik, és hát ilyen értelemben elkezdi egy másfajta dimenziónak, nevezzük mondjuk mágikus realizmusnak a világát kitárni.
1: Hűha, mágikus realizmus és opera, jazz opera. Egy kicsit beszéljünk, mert tényleg segíts nekem ezt megérteni. A jazz az egy improvizatív műfaj, a jazzben gyakorlatilag nagyon gyorsan történnek a dolgok. Az opera ennek pont az ellenkeze, ahol nagyon lassan történnek a dolgok. Nagyívű dallamok vannak, sokáig kitartott hangok. Hogy lehet ezt a kettőt összehozni?
2: Hát így, ahogy említi. Azt gondolom, hogy minden a játékosság, a fantázia, a kísérletezés, a törekvések jegyében tud igazából testet ölteni. Én természetesen ahány jelenet annyiféleképpen variáltam, mint rendező, de hát van egy zeneszerzője ennek a műnek, Kovács Adrián, aki egyfelől a jazz tanszakon végzett, tehát autentikus képviselője ennek a műfajnak, de hát az opera világában is otthon van. És én azt gondolom, hogy pont ahogy említettem a legelén, a kötött és a laza, vagy az improvizatív, ahogy ön mondta, szegmensek találkozása adja ennek a dinamikáját, a speciális folyamatosan változó szőttes jellegét, már mint a történetét. Kicsit, hogyha a hallgatók ismerik, vagy talán még emlékeznek az idősebb korosztály Parajanov világára, a filmes ikonról beszélek, a gránátalma színe, vagy mondjuk a videóklip technikára gondolnak, ami nagyon divatos, és csak főleg a jó minőségre gondolva, akkor nagyon bátran és merészen ötvözi a különböző ízeket, stílusokat, műfajokat, egyfajta asszociatív lehetőséget biztosítva a nézőnek, hallgatónak.
1: Na, akkor egy kicsit menjünk rá jobban a darab történetére. Tehát azt már említetted, hogy 50-es évek apartheid, ahol ugye összejön egy pár, aztán egyszer csak a férj rajta kapja a feleséget, hogyha jól értettem, a szeretőjével. Ott marad az öltöny, és onnantól kezdve ezt az öltönyt a férj bemondja, és arra kényszeríti a feleségét, hogy mire pontosan?
2: Hát egyfelől, hogy velük reggelizzen, ebédeljen, vacsorázzon, időnként el kell jönni a tisztítóba, mindezt látványos formában meg kell sétáltatni, de a templomba is így mennek, és a többi, köztük alszik, velük él, velük lélegzik.
1: Ez gyakorlatilag egy lelki abuzálás, ugye, hogyha jól értem?
2: Pontosan, pszichológiailag nagyon pontosan kidolgozott okozatok uralják ezt a történetet.
1: Ez egy tragikus végű darab egyébként?
2: Hát, hogyha elárulom, akkor nem lesz meglepetés, de van benne ilyen meg olyan irány is. Én azt gondolom, hogy pont a képlékenysége, vagy a libikóka jellege, vagy ennek a történetnek a titokzatos ígyét is. Ezt azért fontos megemlítenem, mert egy nem akármilyen női alak a főszereplő, akinek a világa lévén, és ezt fontos elmondanom, énekes nőként egy merész, szárnyaló, szabad, vagy szabadulni akaró attitűdből fakad, és hát ezt fosztja meg, vagy ettől válik meg a házassága révén, és hát aztán az a világ, amiben megkényszerül, vagy kényszeríti saját magát, az nem igazolja a vágyait, a törekvéseit, ezért hát megfeneklik, meg dermed, mind az ő személyisége, mind a világ, vagy az élettér, amiben kényszerül, és hát igazából egy nagyon aktív személyiség, mert megpróbálja ezt megváltoztatni, vagy legalábbis utat keresni a változáshoz. Én azt gondolom, hogy ennél többet sem férfiként, sem nőként nem nagyon tehetünk a saját életünkért, vagy a kapcsolatainkért, mint hogy folyamatosan újra tervezzük, a változásnak teret adunk, és megpróbáljuk ízléssel, intelligenciával, érzékiséggel, előremutatóan táplálni, alakítani, és hát jó irányba fordítani.
1: Három nap múlva pénteken lesz majd a bemutatója, méghozzá ugye a Bánkító Fesztiválon, Jazz Fesztiválon.
2: Így van, és hát nagyon fontos, hogy elmondjam a három főszereplőnek a nevét, mert...
1: Ó, bocsáss meg, kell. Igen, ez még nem hangzott.
2: Dehogy is, hát nem, hát ez az én dolgom, és örömmel teszem, mert Radnai Csilla kelti életre Mátildát, Bányai Kelemen Barna Filemont, és az öltöny magát, meg egy táncművész, Fehér Ferenc. Ráadásul a mű színpadra adaptációs történetében először alakítja az öltönyt élő szereplő, és nem egy tárgy, vagy nem egy öltöny, amit cipelnek ide-oda. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon különleges a mi világunk. A díszletről, jelmezekről nem is beszélve, mert egyfelől merítkezik az autentikus dél-afrikai világból, Johannesburgból és környékéből, hiszen ott játszódik a történet, illetve hát azért a saját korunkra, világunkra reflektálva azért modern elemek, és hát a mágikus realizmusnak egy-egy finomsága itt bekerül, hogy stílusos legyek.
1: Na akkor még egyszer, tehát három nap múlva pénteken Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadása lesz ez a darab. Tudunk még beszélni egy kicsit egyébként a Jazz Fesztiválról, hogy mi minden történik még a hétvégén?
2: Igen, kísérő programok tömkelege, nem sorolom fel, mert rengeteg lesz, de nagyon...
1: Nagyobb fellépők?
2: Tényleg nem kezdek bele, hogyha megengedi ön is, meg a hallgatók is, mert végtelen számú fellépő van, és nem szeretnék senkit megsérteni, ha valakit kihagyok, de mindenki megtalálja maga számításait, tehát a lájtosabbtól a durvábbig, a nagyobbtól a kisebbig. Én azt gondolom, hogy itt inkább a kísérő programok, és főleg ami akár a gasztronómián keresztül, vagy az egyéb társművészetek műfajokon keresztül még kapcsolható, az is össze lett végül a fesztivál égisze alatt kapcsolva, így aztán tényleg egy igazi érzéki élménnyel részesülhet, vagy találkozhat.
1: Hogyha valaki nem tud egyébként, akkor a Bánkító az itt van Budapesttől nem messze egyébként, egy kicsit éjszakra, így van, 50 perc nagyjából autóval, és csodálatos úton lehet autózni, odáig egészen káprázatos az egész, és nagyon-nagyon kellemes a Bánkító.
2: Partján, és csodálatos a tó maga, itt még van víz, és csodálatos az épület, a metrén, a hotel vele szembe, szóval itt lehet wellnessezni kint és bent közben, és aztán este megmeritkezni az előadás különleges világát.
1: Mi lesz a folytatás egyébként a darabnak? Merre mentek még vele?
2: Magyarországon belül Gyulára, a fesztiválra, aztán a Városmajori szemlére beválogatták a versenyprogramba láthatatlanul, ami nagy bizalmat és felelősséget jelent, illetve hát előttünk van egy dél-afrikai turné jövő év elején.
1: Na ezt akartam kérdezni, ezt ki lehet vinni külföldre, és akkor az ott milyen nyelven? Magyarul, angolul?
2: Mivel az egész előadás angol nyelven játszódik, angol nyelven énekelnek, és magyar felirattal megy itthon, külföldön meg azt szerint, hogy épp melyik országban játsszuk majd, ezért bárhol, amúgy meg mozaikszerű a díszlet maga. Mi szoktuk kitalálni a saját tereinket Maladipe színházként, mert ugye ez egy Metrin Maladipe koprodukciós előadás, én a Maladipének vagyok az alapító igazgatója is, az idén 25 éves színház, úgyhogy mi gyakorlottak vagyunk az utazás rutinjába, technikájába, stratégiájában, ezért nagyon sok felé tudtunk a világon gyorsan alkalmazkodni a saját jól kigondolt tereinken keresztül. Ez is ilyen az öltönytere.
1: Zoltán, köszönöm szépen, még egyszer Balázs Zoltánnal beszélgettünk az Öltöny című műnek a rendezőjével, És hát akkor nem is tudom, ilyenkor mit kell kívánni színházi berkekben? Szabad sikeres előadást kívánni?
2: Bármit, nincs ilyen típusú skrupulus, hogy Macbeth szót nem ejtjük ki, meg nem kívánunk egy kalappal. Minden jót kívánjanak mindenki a hallgatóknak, sok örömet és élvezetet majd, ha ide látogatnak.
1: Zoli, bármit köszönjük szépen neked, hogy rendelkezésünkre álltál. Szép napot kívánok!
2: Örömmel!
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Hú, de jó kis reggeli zene volt, milyen jó tempója volt, milyen jó dallama volt, remélem, hogy önök is szerették. Na kérem szépen, továbbra is zajlik a Goal Pass játékunk itt a Jazzy Rádióban, ahol, mint tudják, értékes nyereményeket lehet nyerni. Mondom már is a részleteket, tehát a mai napi kérdés, melyik világbajnokságon búcsúzott a labdarúgástól a híres francia játékos Zinedine Zidane. A játékkérés egyébként a Facebook oldalunkon helyezzük el minden nap, és a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk, és hetente kisorsolunk egy-egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel, 100 GB mobilnettel, a Netfont Telkom jóvoltából, illetve a fődíj pedig két fő részére szóló belépéjed az Ácsi Milán egyik mérkőzésre, repülőjeggyel, szállással és az Éldát az utazási iroda felajánlásával. Na, focizzunk, mert hogy javában zajlik a világban. Jordánia-Algéria meccs ért nemrég véget, hogyha valaki nem szeretné tudni az eredményt, akkor most fogja be a fülét. De a lényeg, hogy Jordánia 1-0-ra vezetett, aztán Algéria megfordította a mérkőzést és nyert 2-1-re, méghozzá ebben főszerepet vállalt az a Beambáli, aki egyébként a György labdarúgója itt Magyarországon. Na, ennyit a fociról, zenélünk tovább, jön Tata Vega, és jön a Get It Up for Love, aztán majd az I Want Magic Izzo Fitzroytól, attól az Izzo Fitzroytól, aki nem a közeljövőben szintén ismételten Magyarországra látogat. Szeretjük, lépett már nálunk föl a Jazzy Fesztiválon, úgyhogy kifejezetten jó előadóról van szó. Zenéljünk tovább egy ilyen kellemes nyári napon.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Manapközben a 12. kerületben az 5-ös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ingatlanpiaci aktualitások, nem csak gazdasági megközelítésben. Ez itt a Home Office a Business Classban.
1: Jó reggelt, június 23-a van, 8:02 stúdiónk vendége Juhász Attila, az Évosz építőanyag kereskedelmi tagozatának elnöke. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, akkor egy kicsit menjünk bele a részletekbe, mert hogy csupa jó hír érkezett az építőiparból. Elmondott, hogy mi minden, vagy kezdjem én, aztán majd te jól megindoklod, hogy mi miért történt.
2: Kezdek, kérlek, és megpróbálok akkor rákapcsolódni.
1: Ugye korábban mindig arról beszélgettünk az itteni beszélgetéseinken, hogy valahol az állami megrendelések, illetve a nagy céges megrendelések húzták az építőipart, vagy éppen nem húzták annyira, és a magánjellegű építőipari kiadások azok nem működtek annyira. Na most úgy néz ki, hogy jelen pillanatban pont a magánberuházások, tehát a házépítések, társasházépítések, lakóházépítések, ezek húzzák az építőipart, nem is akárhogyan, és mellette viszont az állam az egy kicsit, mint a elbizonyított volna itt a kormányváltás miatt, jelen pillanatban még ugye kivára, szokták mondani. Na, akkor nézzük a részteket. Minek tulajdonítjátok ezt? Mi történt?
2: Igen, egyértelműen megfordult ez a trend, amit korábban is említettél, és azt látjuk, hogy nagyon erősen a piac átstruktúrálódott a lakóingatlanok irányába. Jelentsen ez éppen családi házat, jelentsen ez például társasházakat, vagy akár felújítást is, mert ugye a felújítás is egy óriási piac. Az állami beruházások ezek nem egy friss keletű dolog, a korábbi legalább három évre jellemző volt, hogy drasztikusan visszafogta az állam a költéseit, megközelítőleg a teljes hazai építőiparnak az egyharmadát az állami megrendelések adták. Hát ennek az aránya ez most nagyon érezhetően visszaesett, nincs annyi költekezés, nincs annyi állami beruházás. És ugye egy másik erős szegmens az pedig a vállalatoknak a fejlesztési szándéka, ott pedig egyértelműen azt láttuk, hogy az volt a visszafogottságnak az oka, hogy nagyon magasok voltak a jegybanki alapkamat, tehát a vállalatoknak a hitel kamatai jelentősen megnőttek az utóbbi időszakban.
1: Ez pont ma fog változni véletően.
2: Bízunk benne
1: egyébként. Az összeszakért azt mondta, ugye, hogy 25 ponttal lejjebb fog menni.
2: Igen, igen. A szakma akár még többet is szeretne, de nyilván ez egy fokozatos munka lesz itt a soron következő időszakban. Egyértelműen arra számítunk, hogy egyébként csökkenni fognak a kamatok. Ha a kamatok csökkenek, akkor egyébként a vállalatoknak a beruházási szándéka is nőni fog, egyszerűen hitelt mernek majd felvenni, és úgy látjuk, hogy ez lesz az irány, amit mindenki vár.
1: Minden összejött áprilisban ahhoz, hogy több éves rekordot döntsön az építőipar termelési volumene, a kiadott építési engedélyek száma 4 éves csúcsra tört. A lakásépítésben használt építőanyagok forgalma is 2 számjegyű ütemben emelkedett az első 5 hónapban. Mi segítette ezt? Vagy mi történt itt a háttérben? Mert ezek mindig okokozat van, ugye?
2: Egyértelmű. Azt nem szabad elfelejteni, az előző kormánynak azért volt egy intézkedés, ez az a bizonyos otthonstart hitel. Ez az otthonstart hitel olyan mértékű növekedést okozott a hitelfelvételi szándékban, ugye a lakás célú hitelfelvételi szándékban, hogy amíg mondjuk egy ilyen békeidőszakban, amikor nincsen éppen ilyen támogatási időszak, akkor is vesznek fel az emberek lakás célú hitelt Magyarországon, ez körülbelül havonta 100 milliárd forintos nagyságrend. Azért ez az utóbbi durván fél évben ez 250 milliárd forint. Nőtt,
1: ami egy brutális növekedés.
2: Két és félszeres, és egyértelműen ez a szándék. Az építőiparnak ugyanakkor van egyfajta tehetetlensége, tehát ugye azt nem úgy kell elképzelni, amikor bejelentenek egy ilyen támogatási programot, akkor holnaptól egyszerűen több ház épül, hanem ennek van egy kifutás. Tehát meg kell tervezni.
1: Engedélyeztetni.
2: Így van. Ez egy hosszú idő.
1: Megkeresni a vállalkozókat hozzá.
2: Pontosan. Igen. Egy társasházban ez még hosszabb idő. Tehát mire ez fel fog épülni egy társasházi egy komplett társasház, az akár 3 év is elterhet a teljes folyamatnak a végére. Tehát nagyjából azt látjuk, hogy az a össze bejelentett otthonstart hitelnek a pozitív hatása az építőiparra, az most kezd el érezhetővé válni.
1: Mi egyébként az új kormány szándéka? Van már erről valami híretek?
2: Amit láttunk, hogy és ami ugye a sajtóból megjelent, az mi is most még egyelőre innen tájékozódunk, hogy az építőipar az továbbra is a fókuszban lesz, ennek azért rendkívüli módon örülünk. Vélhetően abban lesz változás, hogy a saját célú ingatlanok mellett a bérlakás program is el fog indulni, tehát úgy látjuk, hogy azért ennek lesz megint csak pozitív hatása az építőiparra. Ez is egy üdvös dolog, mert nem feltétlenül minden fiatal vagy középkorú képes arra, hogy saját tulajdonú lakást
1: bérlakoljon. Egyre többet kell érte dolgozni.
2: Így van. És hát amit még mindezek mellett várunk ugye az új kormány kapcsán, hogy ugye Kapitány István bejelentett egy nagy mértékű felújítási programot, ennek a számát is megjelölték, hogy nagyságrendekben minden évben 100 000 ingatlan energetikai korszűsítése meg kell, hogy valósuljon Magyarországon a következő 10 évben. Ez azt jelenti, hogy körülbelül el tudjuk egy kontextusba helyezni, hogy minden negyedik lakóingatlan a következő 10 évben valami fajta energetikai korszűsítésen kell, hogy átessen.
1: Ha a legnagyobb feladat mi lesz? Tehát az a kérdés, hogy egyáltalán, ugye azt mindig látjuk, hogy amikor elindul egy ilyen láz, egy ilyen hullám ugye felével, akkor hirtelen megugranak az árak, és elkezd inflálódni az építőipar sokkal jobban, hogy az árak elszabadulnak, akár a szakembere árak, akár pedig mondjuk az építőanyag árak. Igen, köszönöm szépen. Tehát, hogy ilyenkor mit tudtok tenni, vagy ez jó, vagy ezzel együtt kell élni, vagy mit lehet ilyenkor csinálni? Mert egy kicsit attól félek, hogy most valaki kedvet kap, fölvette a hitelt, elkezd terveztetni, építeni, stb. És egyszer csak azt látja, hogy az a fajta költségvetés, amivel ő számolt, hát ez a végén nem annyi lesz, sőt.
2: Világos. Én azt gondolom, hogy az új kormány jól gondolkodik annak tekintetében, hogy az árak mérsékelten tartásával leginkább a keresletkínálatnak az egyensúlyi állapota tud megoldást jelenteni. És amíg mondjuk az előző kormány jellemzően hitel vagy valamilyen kedvezményt hitellel támogatta az építőipart, azért azt látjuk, hogy a bérlakás program az viszont nagyon sok ingatlan fog a piacra vinni, és vélhetően azért ez fogja mérsékelni az árakat. De látjuk, hogy például Budapesten, most is ugye egy budapesti stúdióban ülünk, épp tegnap olvastam, hogy az átlag medián négyzetméter ár Budapesten egy új építési lakásnál az 1,7 millió forint. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly tétel, de ugyanakkor a növekedésnek az üteme az lelassult, sőt tulajdonképpen meg is állt. Tehát most az utóbbi néhány hétben, utóbbi egy-két hónapban azt látjuk, hogy érdemi növekedés most az árakban nem volt. Látjuk azt, hogy nagyon nagy mértékű kínálat is meg fog jelenni most a piacon. Rengeteg ingatlan fejlesztő elkezdett társasházat fejleszteni. Az építőanyag áraknál meg megint hasonló a helyzet, tehát megközelítőleg 1000 építőanyag kereskedő van Magyarországon, és gyártóból is nagyon sok van. Még mindig azért kínálati piac van, tehát még mindig azért többet tudnak gyártani a gyártók, mint amekkora kereslet van, ezáltal azért nagyon kiélezett a verseny. Tehát én arra számítok, hogy a soron következő időszakban volt most egyébként építőanyag árváltozás, márciushoz képest a május végi adatok nagyjából ilyen 5%-os áremelkedést mutattak, tehát 2-3 hónap alatt 5%-a drágultak az árak.
1: Ami nem kevés,
2: de azért azt nagyon fontos figyelembe venni, hogy ez nem egyforma mértékű volt a különböző termékeknél, és pont ebből a közel-keleti iráni konfliktusból adódóan, és főleg az olajválság hatásából adódóan, olyan termékeknél, ami kőolaj származékból készül, ott akár az áremelkedés 50-60%-os is volt, ilyenek például ezek az EPS, vagy ilyen hagyományos néven Hungarocell szigetelanyagok, ezek például pillanatokon belül, néhány héten belül megemelkedtek az árai, vagy például a tégláknak, a kerámia tégláknak, amit ugye ki kell égetni, és a földgáznak is nagyon fölment az ára, ott is láttunk azért
1: komoly. De ott az a logisztika is azért sajnos azt látjuk, hogy az építőipar nagyon logisztika, nagyon energiaigényes.
2: Így van, de azért tapasztalható most már ennek az ellentétes oldala is, tehát a korrekció, mert a kőolaj ára lecsökkent, talán nem arra a szintre még, mint ahol egyébként évelején voltunk. A földgáznak az ára is visszament, és egyébként most már látjuk annak jelét, hogy egyébként ez az árcsökkenés is meg fog valósulni azoknál a termékeknél, ahol egyébként növekedés volt. Hála Istennek a forintnak az erősödése azért sokat segített, hogy az építőanyag árak ne szálljanak el az egekbe. Ugye rengeteg termék, körülbelül az építőanyagoknak a fele az külföldről érkezik. Azzal, hogy erős most a forintunk, ezáltal azért nem kellett akkora áremelést végrehajtani, mint egyébként, ami az energiaválságból indokolt lett volna. Úgyhogy arra számítunk, hogy a következő időszakban inkább stagnálás lesz az árak tekintetében. És érdemes belevágni most építkezésbe és felújításba.
1: Azt írja szintén az egyik szakértő, hogy a lakásépítési boom még várat magára. Mire gondolhatott itt a szakértő?
2: Azt én gyanítom, hogy arra gondolhatott, hogy ha például a 2025-ös évet nézzük, akkor nagyjából 13 ezer új építésű ingatlan keletkezett Magyarországon, és ahhoz, hogy mi azt a normális egyensúlyt föl tudjuk tartani, hogy az ingatlan állomány minőség az ne romoljon, ahogy azért egy ilyen 30-40 ezer ingatlannak kellene épülni. Tehát látszik, hogy mi mindig nagyon messze vagyunk ettől. Azért azt látjuk, hogy azok a típusú intézkedések, amelyek az új építésű lakások, építéseket ösztönzik, azoknak hatására az idejében a
1: 20-25 ezer új építésű ingatlan képzésed kezdődhet meg. Ez nem azt jelenti, hogy... Elment a hangod. Beszélj bele?
2: Most.
1: Nem. Átulnél kérlek a hozzá a mikrofonot. Nem, most visszajött. Képzeld, visszajött. Most. Igen. Okay. Elment az előbb a hangod. Ez a technika csodája, mert semmihez nem nyújtunk, és mégis elment.
2: Igen. Bocsánat. Remélem, hogy nem érontottam el valamit.
1: Nem, biztos, hogy
2: jó, tehát nem tudom, hogy mennyire lehetett halani az előző mondatomnak a végét. Tehát azt látjuk és tapasztaljuk, hogy azért most ezeknek az intézkedéseknek a hatására, ezek a támogatásoknak a hatására akár 20-25 ezer ingatlan építése kezdődhet el az idejében Magyarországon.
1: Ami hát közelíti már azt az ideális
2: állapotot. Közelíti már azt, hiszem, hogy még mindig nem tartunk ott, ahol kellene, de azért az irány az jó.
1: Mi a helyzet? Kicsit nézzünk még körbe a környékünkön, tehát mi a helyzet Közép-Európában? Hogy látjátok, versenyképesek vagyunk? Milyen a külföldi befektetők aránya, vagy hogyan változik ez? Csak a magyarok számítanak a piacon, vagy esetleg megint lesz egy ilyen külföldi boom nálunk? Mit gondoltok?
2: Ha arra gondolsz, hogy lakásvásárlói boom, igen, vagy inkább ilyen befektetői.
1: Hát, is.
2: Akár. Aha. Jó, azért a tapasztalat az, hogy az építőipar jellemzően eléggé a saját országhoz kötött, tehát gyakorlatilag azok a nagy ingatlan fejlesztők, akik Magyarországon beruháznak lakáscélú ingatlanokba, azok alapvetően hazai befektetők. Én ebben nem nagyon látok nagy változást, itt kialakultak jól az ellátási láncok. Ha egyébként egyfajta kitekintést nézünk például Nyugat-Európába, akkor az például tapasztalható, hogy, és lehet, hogy nem is kell nagyon messzere menni, a V4-es országokat, ha megnézzük, ez egy elég jó indikátor és egy elég jó ilyen mutatószám, hogy például 1000 lakosra hány új építésű lakás.
1: Na, ebben hol tartok?
2: Hát ebben nagyon messze, tehát ebben a legutóbbi szám a tavalyi évből, ugye említettem, hogy mennyi épület épült, vagy mennyi új lakás épült, ez körülbelül 1,4 ezer lakosra, 1,4 darab új építésű lakás épült, ez csak érdekességképpen mondjuk Csehországban ennek a duplája, Lengyelországban a háromszorosa. Aha. És ez jól mutatja, hogy ebben is van még azért jócskán fejlődési lehetőség, és van még tér a növekedésre.
1: Jó, korábban meg azt láttuk, hogy főleg a belvárosi lakásokat remekül fölvásárolták ír, izrael és még nem tudom milyen nemzetiségű különböző befektetők, mert hogy remek befektetés volt. De ezzel, hogyha megállnak most az árak, akkor talán ez háttérbe szorul.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Látjuk, hogy a nemzetközi befektetők még mindig vannak, a számossága talán már nem olyan, mint az elmúlt időszakban. Azért ennél a négyzetméter árnál a megtérülés az egy egész más mutat, mint amikor még én 1 millió forint körül lehetett új építésű budapesti lakást venni.
1: Akkor most egy utolsó terület, vidék. Mi a helyzet a vidékkel? Ugyanúgy fejlődik, mint Budapest, ugyanazok a számok jellemzőek?
2: Erősen a főváros centrikus az ország, mint ahogy sok mindenben, tehát például az új építésű lakáspiacnak is a nagy része azért a fővárosban épül. Vannak kiemelt gócpontok, ahol főleg ipari beruházások vannak a városban, azért ilyen például Szeged, Debrecen, Nyíregyháza. Tehát például ezekben a városokban nagyon érzékelhető, hogy szépen elindult az új lakásfejlesztés, de alapvetően a vidék el van maradva. Messze nem épül annyi új építésű ingatlan, és messze nincs akkor a kereslet az új építésű ingatlanokra, mint a fővárosban. Én úgy gondolom, hogy ebben is lesz változás a soron következő időszakban.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm. Juhász Attilával, az Évosz építőanyagkereskedelmi tagozatának elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Jazzy.

0: Thank you.
1: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül, minden hétköznap reggel, itt a Jazzin.
2: Zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ezzel párhuzamosan zajlik gólpassz játékunk is, mert hogy itt a Jazzy Rádióban mi folyamatosan játszunk a kedves hallgatókkal. A mai kérdésünk, hogy melyik világbajnokságon búcsúzott el a labdarúgástól a népszerű és híres, méltán híres francia játékos Zinedine Zidane. A játék kérdés a Facebook oldalunkon mindig elhelyezzük, és a válaszokat pedig a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre várjuk. S hetente kisorsolunk Samsung Galaxy telefonokat hozzá ingyenes beszélgetéssel, mobilnettel, a fődíj pedig két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére, repjeggyel, szállással, az Érdát utazási iroda felajánlásával. Maradjanak velünk továbbra is, érkezik az, aki szintén a közeljövőben Budapesten fog koncertezni.
1: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NEBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Már növekvő forgalommal kell számolni a fővárosban is, és a bevezető utakon is, a Könyves-Kálmán körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Keletitől, a Hungária körúton, a Gyáli úton és a Soroksári úton is torlódnak a járművek. Budán a Szél-Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában és a Krisztina körúton már lelassult a forgalom. A bevezető utak forgalma is jelentősen megnövekedett az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól, az M2-es autóúton, a 10-es-11-es úton, valamint az M1-M7 bevezető szakaszában torlódás. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Jó reggelt, június 23-án van, 8 óra és 7 perc. SMS számunk 0630-2010-909, és szerintem most egy olyan téma fog következni, amiről gondolom, hogy sokaknak lesz véleménye, úgyhogy ha gondolják, írják meg nekünk. Stúdiónk vendége pedig Moll Kálmán, vezérigazgató Médiaház Holding ZRT. Jó reggelt! A témánk pedig az, hogy kedden, vagyis ma a parlamentben napirend előtti felszállások után szavaznak a képviselők az uniós törvénycsomagról, illetve az olyan kültéri reklámhordozókról, mint mondjuk a reklámhálók, gigaplakátok, óriás plakátok, ezeknek a helyzetéről, ezeknek akár a megszüntetéséről. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Bár az időpont, ahogy mondta, nagyon érdekes és különleges, ugye pont állítólag ma fogják megszavazni ezt a törvényt, úgyhogy így Pilinszkivel szólva ma ontják a vérünket.
1: Na, egy kicsit menjünk bele, tehát hallottunk már sok mindent. Hol tartanak most a tervek? Tehát mi az utolsó információ? Én utoljára úgy tudom, hogy mindent be akarnak tiltani gyakorlatilag, ami közterület.
2: Igen, gyakorlatilag mindent be akarnak tiltani. Nincsen központi információ, össze-vissza információk vannak, nyilatkozatok vannak mindenféle fórumon, megszólalnak és mondanak egy véleményt, aztán egy ellenvéleményt, hosszabbítás, rövidítés, senki nem tud semmit.
1: Jó, nézzük gyorsan végig, hogy mi mindent érint. Tehát van az óriás plakát, vannak az óriás hálók, a reklámhálók, a tető reklámok, mi van még?
2: Hát gyakorlatilag a teljes közterületet, outdoor angol szóval, gyakorlatilag ennek a 80-85%-át érinteni a szabályzás.
1: Miért akarják mindezt megszüntetni?
2: Hát gyakorlatilag ez egy jó kérdés. Igazából elsősorban is én úgy gondolom, hogy ez egy politikai döntés, tehát semmiféleképpen nem szakmai. Ugye születtek új szavak, hogy propaganda gépezet, és hogy gyűlöletplakátok, és olyan fajta összetételek, amelyeket gyakorlatilag összemossák most.
1: Bocsáss meg, Kálmán, tehát most akkor vegyük ezt komolyan. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy mondjuk két autó is szövetkezik, és akkor betiltjuk az autózás, ez körülbelül olyan, hogy most kim volt két plakát, vagy 200 plakát, vagy 2000 plakát, tulajdonképpen mindegy, de hogy ez alapján az egész közterületi reklámot elítélni, az egy kicsit sarkalatos dolog.
2: Hát mi ezt úgy fogalmaztuk, hogy valaki egy gépfegyvert épített egy teherautóra, és az...
1: Már kicsit megint elment a hangod, ezt ma már másodszorra csinálj meg. Az a kérdés, hogy gurulját oda a székeddel, az a másik mikrofonhoz, vagy üljját oda, kérlek. És akkor most nézzük meg azt a mikrofont, hát az most fog szólni.
2: Itt vagyok.
1: Jó, igen, jó, szól.
2: Tehát egy gépfegyvert építettek egy teherautóra, és azzal mentek háborúba, most akkor betiltjuk a teherautó gyártást.
1: Igen. Nem lett volna ezt jobb szabály, nem lehetne ezt szabályozni? Tehát muszáj ennyire sarkalatosan...
2: Dehogyis. Hát természetesen lehet szabályozni,
1: Eddig voltak szabályozások?
2: Eddig voltak szabályozások, korábban voltak alaposabb szabályozások, utána voltak olyan átmeneti időszakok, amelyeket moratóriumnak hívtak, amikor is gyakorlatilag a korábbi szabályozásoknak megfelelő felületek maradhattak, és azok rendben voltak. Mi újakat már nem lehetett telepíteni, és most vagyunk az új időszakban, amikor gyakorlatilag mindent lehetne, de hát az új jogszabályok most a legfeketébb
1: mi a propagandán kívül volt még valami egyébként más érv amellett, hogy ezeket meg kell szüntetni?
2: Hát alapvetően a legerősebb érv az a propaganda.
1: Vizuális
2: szennyezés.
1: Igen, én városvezetőktől hallottam ezt a vizuális szennyezést, kifejezést, mert hogy általában műemlékházakat, és nem tudom még mi mindent takarnak le, ahol én azért szintén szeretek külföldre járni, és ezért láttam példákat mondjuk arra, akár csak itt Bécsben, hogy nem csak hogy műemléket, hanem mondjuk a leghíresebb templomot, a Stefán-dómot.
2: Nagyon jó példa, a Stefánszkirchét például. Stefánszkirchét. Bevonták teljes egészében, és ott volt egy nagy mobilszolgáltatónak a hirdetése. Ezek keletek között zajlott körülbelül 2015-ig, létezett egy ilyen, hogy BVKS, ez a Budapesti Városrendezési Keret Szabályzat, ez nagyon pontosan engedélyezte, és pontosan rögzítette, hogy milyen szabályok mentén lehet a belvárosi ingatlanokat, épületeket, felújítás idejére reklámokkal ellátni. Ez tökéletesen működött, így gyakorlatilag azok a cégek, köztük mi is, akik ezzel foglalkoztunk, több milliárd forint értékű felújítást végeztünk, akkor még az építési árakba belefért az is, hogy gyakorlatilag nulla önrésszel, teljesen a reklámpénzből finanszírozva tudtunk több száz...
1: Lefordítom, bocsánat, csak hogy jól értem-e. Tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ti felraktátok mondjuk az építési hálót, ugye, ami a szükséges biztonsági előírás, csak nem azt a szíma egyszerű zöld hálót raktátok föl, hanem
2: a zöld hálót is felraktuk, és a zöld hálóra került egy reklámháló, amelynek a finanszírozásából, tehát a bevétel összegéből teljesen mi alvállalkozókkal, a ház semmit nem kellett csinálni.
1: Hanem a ház megkapta tulajdonképpen ajándékba, akkor ebből mondjuk a felújítások egy bizonyos részét.
2: Pontosan a felújításként, pontosan. Ez működött addig, amíg volt ez a szabály.
1: Ha már itt tartunk, akkor... Miért jó ez a házaknak? Mi mindenre használták ezt a pénzt? Mennyi házat lehetett ebből felújítani?
2: Ebből rengeteg házat fel lehetett újítani. Amíg volt az a szabályzat és engedélyezte ezt a tevékenységet, addig a homlokzatok újítottuk fel, mint mondottam, több száz ház került felújításra. Ezt követően, amikor már nem lehetett ezt szabályosan és engedéllyel, ilyenfajta engedélyeket a területfoglalás miatt nem adott ki a főváros, akkor a házak éltek azzal a jogukkal, hogy a saját homlokzatukat, ami ugye az ő területük, azt bérbe adják, és akkor kerültek ezek a fajta újfajta nagyhálók ki állvány nélkül a házakra. Ebből szintén több milliárd forint bevételük keletkezett a házaknak, amit aztán lift felújításra, a belső épületek felújítására, a gépészetre, bármire tudtak felhasználni. Meg kell nézni, rengeteg olyan példánk van, gyönyörű szépen felújított házakra, kívül belül, amit gyakorlatilag reklámpénzből tudtak megoldani.
1: Ha már itt tartunk, nagyságrendek, mennyi embernek ad munkát ez az egész kültéri reklámpiac?
2: Hát a kültéri reklámpiac az egész biztosan több tízezer embernek ad munkát, és ugye itt figyelni kell arra is, hogy tehát vannak ugye rengeteg szegmens, rengeteg komponense. Tehát vannak a reklámcégek, vannak az ügynökségek, vannak az ügyfelek. Akkor vannak a plakátragasztók, vannak a szerkezetképítők, alpinisták, vannak a nyomdák, vannak a
1: grafikusok. Persze, ez még lehet
2: rengeteg
1: tovább
2: benne. Olyan ember és alvállalkozó, aki ebből él. Illetve ha pénzügyi vonalról beszélgetünk, ugye rengeteg pénz megy a bérbeadóknak, ezek lehetnek nálunk a társasházak, de ugyanígy az óriás plakátok esetében, vagy az egyedi táblák esetében a földterület tulajdonosok, a kert tulajdonosok, tehát itt sok ezer, sok tízezer család kap ebből.
1: Igen, hát valamilyen szintű megélhetést. Jó, másik kérdés, ezek a közterületi cégek, ezek nagyságrendileg inkább külföldi, vagy inkább hazai tulajdonúak?
2: Megoszlik. A belvárosi hálók, ezek teljes kizárólag magyar cégek. Ugye ez egy olyan munka, ami rengeteg munkával jár, és ellentétben a közvéleménnyel, aki csak a végösszeget látja, hogy mennyire vannak listáron meghirdetve ezek a felületek, ez egy borzasztó, aprólékos kis munka, amíg a házzal, amíg minden lakójával, amíg a felújító céggel, ameddig a finanszíró céggel minden megállapodásra kerül, tehát ezt a dolgot igazából nagyon multi nem tudja csinálni, ezek kizárólag magyar cégek.
1: Nagyságrendileg ezek a hirdetési felületek mennyi bevételt hoznak? Tehát ugye ebbe hirdet magyar cég, külföldi cég, stb., tehát mindenki.
2: Körülbelül, ha most csak az óriás hálóktól beszélünk, ez nagyságrendileg egy ilyen 3-4 milliárd forintos piac tud lenni. Egészen pontosan nem tudom, saját számainkat tudom, a versenytársakért körülbelül csak, de mondjuk azt, hogy körülbelül egy ilyen 3 milliárdos acszolnám.
1: De hogyha ezeket megszüntetik, akkor ezek a reklámpénzek, ezek akkor nem maradnak megint az országban, vélhetően, hisz ott lesz helyette mondjuk megint a Google, a Facebook és más több ilyen nagy cég.
2: Hát ez abszolút logikus. Tehát, hogyha megszüntetjük a külteret, a közterületet, és
1: akkor marad az online tér.
2: Akkor az online tér marad, ott fogják elkülteni ezek multicégek természetesen. De a jelenlegi szabályzati ötletek alapján is multicég fogja megnyerni ennek a dolognak. Ha a mostani törvények átmennek, és csak az úgynevezett utcabútorok maradnak, akkor ott is alapvetően egy nagy cég van, aki ezt Magyarországon csinálja, ő lesz a nagy nyertes az egésznek. Hiszen gondoljunk bele, újabb finanszírozás, most azt belengedték, de ezek ilyen tegnap előtti dolgok, majd mondok mindjárt valami zárójelben, tehát ez a tegnap előtti belengedés, hogy majd adnak újabb 800 helyet, kiírnak a fővárosba ilyen utcabútor lehetőséget. Hát ki fogja tudni ezt gyakorlatilag megpályázni, egy külföldi multicég, aki meg fogja nyerni ezt a pályázatot. Magyar cég azért se fog indulni, mert most 50 évig szerintem magyar céget nem fog ilyenfajta beruházást csinálni, amikor bármikor kihúzhatják alul a
1: Szóval egy kicsit menjünk rá akkor ennek a jogi oldalára is, kérlek. Tehát, hogy ha jól értem, akkor ezek a hálók, ezek engedéllyel kerültek föl.
2: Természetesen.
1: Tehát ti ezt beadtátok az engedélyeztetést, megkaptátok az engedélyt, fölraktátok a hálókat, illetve gondolom, hogy többi szerződésetek vannak élő szerződések.
2: Pontosan. Tehát ez nagyon fontos elmondani, hogy itt végig ezek a cégek, akik ebben a szegmensben dolgoztak, végig jogkövetőek voltunk. Gyakorlatilag azt mondták nekünk, hogy engedélyeztettük. NMHH regisztrációt kellett, regisztráltattunk. Katasztere kellett beállni, katasztertet. Tagdíjakat fizetünk, eszközönként fizetünk havi díjat. Tudomásul vételi eljárást kellett lefolytatni, minden egyes kormányhivatallal lefolytattuk. Az eszközök egy része 2039-ig vagy 2040-ig vannak engedélyeztetve, amelyek mindenek megvan. Az tény, hogy Budapest város és a város fővárosi közgyűlésben többször is nyilatkoztatták, hogy nem szeretik ezt, de hát a kormány, ez kormányi kompetencia volt, és minden kérdéses engedélyt megkaptunk. Tehát ez így abszolút...
1: Tehát tulajdonképpen jogkövetően jártatok el, betartottatok minden játékszabályt, és akkor most jön az új kormány, aki azt mondja, hogy már pedig neki ez így nem tetszik, és ezt most megszüntetik. Ennek milyen jogi következményei vannak?
2: Hát ez abszolút egyértelműen itt gigaperek lesznek. A cégünk tulajdonosai már végigcsináltak egy ilyet a 2012-es úttörvény alapján. 10 évvel Strasbourgból sajnos későn, és nem annyi pénzt, de kaptak is valamennyi kártérítést, tehát gondolom én véletlenül óriási perek lesznek ebből, hiszen ellehetetlenítenek, el kell mondani, 30 év munkáját, mondjuk 30 napos felmondással most mindenki bontson el, teljesen ideális, nem tudom, hogy ki gondolja azt, hogy el lehet bontani 2 hónap alatt, 3 hónap alatt mondjuk, nem tudom, 2000 óriás plakátot, vagy akárhány óriás felületet. Most nem a belvárosok épületeiről beszélek, azt el lehet bontani vélhetően, de egy csomó olyan.
1: Egy kicsit menjünk akkor a megoldás irányába. Tehát azt most látjuk, hogy vajon mi nem működik, és miért nem működik, de mi lehetne a megoldás? Tehát az mondjuk lehetne megoldás, hogy amikor azt mondják, hogy ne lakjunk középületekre, vagy belvárosi középületekre, műemlékházakra, műemlék jellegű házakra. Ez megoldható lenne a ti részetekről?
2: Hát minden további nélkül, természetesen. Ugye az alapdolga az lenne, amiért mi most rimánkodunk már hát 2 hónapja, mióta elindult ez az egész őrület, hogy legyen egy párbeszéd. Most párbeszéd alatt persze nem ezeket az ad spiritón cinikus lehetőségeket értem, hogy 2 napunk van arra, hogy jelezzünk valamit, és aztán 1 nap múlva majd szavaznak is. Ezt például a főváros most pénteken fogja megszavazni, szerdáig, szombattól szerdáig lehet hozzászólni az ő tervezetükhöz, ami alapján mindennek pusztulnia kell, és akkor pénteken vélhetően, mint a kedvenc tanúfilmünkben, ugye majd előveszik az ítéletet, hogy minden is szűnjön meg, és azt bontsuk is el. Tehát nem így, hanem kezdjünk el egy értelmes párbeszédet. Azért szomorú az egész, mert rengeteg jó projektet lehetne csinálni, rengeteg jó projektet. Ha az ember akár Európába, Európa fővárosaiba sétál, én voltam csomó helyen, látja, amit ugye beszéltünk, a Stefánszkit hét becsomagolták. Becsomagolták Velencébe a Rialto hidat, a piacán volnán a legszebb épületeket. Az építkezés ideje alatt gyönyörűen be vannak csomagolva, 6-800 négyzetméteres óriás hálókon hirdeti magát a mobil cég. Párizsba például, mi külön tetszett, kötelező nekik aláírni, hogy jogszabályt is, hogy akkor jelen plakát a nem tudom hanyas év, hanyas jogszabály alapján került ki a városvédelem és épített örökség finanszírozása, felújításnak finanszírozását lehetővé tevő törvény alapján került kihelyezésre. Ez minden plakát alatt oda van írva, olvasható betűkkel gyönyörűen. 15 hálót számoltam össze tavaly Párizsban, tökéletesek, szépek, beleillenek, gyönyörűen van becsomagolva az épület, felújítják, utána...
1: Hát én most Münchenből kaptam hasonló fotókat egyébként, hogy ott is minden be van épület. Egyébként felvetődött bennem még egy kérdés, múltkor a Szent István körúton autóztam, és láttam a Víg Színház épületét, aminek gyönyörű a homlokzata, de a Víg Színház saját magát hirdeti, a saját előadásit hirdeti mindkét oldalon. Hogy akkor gyakorlatilag hiába az övé az épület, akkor se rakhatja ki, mert azt mondja valaki, hogy az...
2: Hát ugye ezek a mellék kérdések, ezek a finomságok, erre majd megint fognak mondani valami, de alapvetően nem. Ott a környéken én most autóztam át például a Margit hídon, ugye bal oldalon ez úgynevezett Palatinus ház, meg kell nézni, hogy néz ki. borzasztó állapotban.
1: Hát azt nagyon föl kéne újítani.
2: Azon gondolkoztam, hogyha majd ezt meglépik, és majd ez az úgynevezett beáll majd ez a dicsőséges jövő, amikor nincs háló, és visszahódították a vadhálóktól a várost, akkor melyik politikus fog kimenni TikTok videót készíteni az utoljára 1948 háborúban felújított, vagy 56-os lőnyomokat ellátott épületekkel a háttérben, hogy igen, sikerült ezt elérjék, hogy akkor háló már nincs, lepukkant felület van, tehát annyira lehetnek pozitív közös projekteket, akár felújításra, akár a belvárosi épületeknek a megoldása, akár kultúrának, vagy egyéb önkormányzati kommunikációnak a segítésére például.
1: Egy picit próbálom a másik oldalt szempontjait is figyelembe venni. Gondolom, van több olyan építész, aki azt mondja, hogy már pedig akkor a belvárosi házakon, ezeket a történelmi épületeken, ezeken ne legyenek óriás hálók. De hát ezt mondtad ugye akkor, hogy tulajdonképpen ez megoldható, hisz van egy csomó tűzfal, meg van egy csomó, nem is tudom, hogy még rengeteg olyan épület, mondjuk modern épületek, vagy gyárépületek, amire szintén lehetne pakolni. Ezzel ti elégedettek lennének, hogyha ez megmaradna?
2: Hát ezt jelenteni a szegmentáció, persze. Tehát ez három olyan dolog, amiből szakmailag lehetne egy pozitív beszélgetést folytatni. Tehát van a belváros, a világörökség, ott legyenek felújítások, ha szükségük van. Legyen finanszírozás, legyen 8-10 hónap reklámidő egy homlokzaton, ezért most már nem lehet ma járakba az egészet felújít nulla pénzből a homlokzatot bejavítani, de egy kis segítséggel és óriási hozzájárulást lehetne adni ahhoz finanszírozni a felújítást. A külvárosokban nem látom azt, hogy miért ne lehetne egy tűzfalon, például másik példa a Vörösvári út, Bécsi út sarok. Tegnap autózom ugye egy nagy tűzfalon, egy nagy háló, amelyik a Barkács áruházat hirdeti, ami 500 méter múlva lesz, tehát egy kicsit ilyen érdeklődés. Miért ne lehetne ott? Nem rondít el semmit. Prágában voltam 2 hónapja külvárosban, tűzfalakon tökéletesen működnek az óriás hálók, nem ront el esztétikailag semmit. Bevételt is hoz az önkormányzatnak. Tehát azt se felejtsük el, és hogyha kiszállunk Budapestből egy kicsit, mert ugye a törvény az egész országra fog vonatkozni, kis településeknek egy csomó adót hoz ez, hogy
1: kiadják a közterületet. Plusz az óriás parkát, főleg ugye a kisebb területeken.
2: Hát az óriás parkátok óriási, természetesen. De meg kell nézni például most is, ugye, hogy visszaszorultak, nincs már politikai hirdetés, gyönyörűen átvették, akár Budapesten autózunk, gyönyörűen átvette a kultúra. Ott vannak hirdetések.
1: Ha már említetted a politikai hirdetéseket, ezt lehet szabályozni egyébként, hogy mi kerüljön ki egy plakáta, vagy hálóra, vagy bármilyen köztér?
2: Lehet, természetesen. Ugye ez is egy érv volt. Óriás hálón nem voltak politikai hirdetések. A házak nagyon egyértelműen rögzítették mindenhol, hogy nem fogadnak politikai hirdetést, ugye amúgy is Budapestről beszélünk, ami mindig is ellenzéki volt. Tehát semmiféle, sem gyűlölet, sem állami, nem voltak ilyen hirdetések.
1: A hálókon. Az óriás plakátokon voltak, de azt meg lehetne szabályozni akkor ezek szerint.
2: Hát ezért nem kell összemosni, az két külön történet. Ez én úgy gondolom, hogy nem véletlenül, de hogy össze van mosva az, hogy most gyűlöletplakát és politikai plakátot azzal, hogy lehet egy plakát helynek helye ott, vagy nem. Tehát nem arra kellene menni a kommunikáció, persze, és erre van is különben az első 12 oldal a most tervezett törvénynek arról szól, hogy a kedves parlamentbe ülőknek ne legyenek olyan ötleteik, hogy politikai propagandát folytassanak közterületen. Ez egy külön téma. Ennek nincs köze ahhoz, hogy az óriás plakát állhat-e Újpest határában, és azon lehet-e hirdetni az operaháznak az előadását.
1: Többen hivatkoztak arra, hogy hát az milyen, hogy jön az ember mondjuk befel a városba, tök mindegy, hogy milyen irányból, és hogy jön egy ilyen óriás plakát erdő. Tehát szerintem ezt is lehet szabályozni, nem? Hogy mondjuk mennyi, mekkora távolságonként legyenek
2: minden
1: a plakátok.
2: További nélkül, persze. Hát én úgy látom, persze, jól most...
1: Egy kicsit azt... olyan érzésem van, mint hogyha itt a fürdővízzel együtt a babát is kiöntenék, mert hogy értem én, hogy vannak problémák. Tehát sokkal egyszerűbb volna erről egy párbeszédet folytatni, és utána szabályozni, mint azt, hogy azt mondani, hogy na, akkor innentől kezdve ez nincsen.
2: Hát senki nem gondolta erre, hogy ez nem így lesz. Amikor az elején elkezdtük beszélgetni erről, mindenki azt gondolta, hogy lesz majd fórum, ahol minden szegmens mutatkozhat, beszélhetünk hálókról, beszélhetünk óriás plakátokról, azt, hogy mindent így lefújnak, ez így teljesen irreális. Annyira szürreális, hogy tehát a munkatársaink, mi egy kis magyar cég vagyunk, 10 pár emberrel, és ülnek, és hallgatják a parlamenti közvetítést, legutóbb úgy megjelent egy ilyen kép, hogy így a kassa bombázását hallgathatták így az öregünk, hogy mit mond a melyik politikus, és mikortól nem lesz munkájuk, és mikortól szűnik meg az egész. Teljesen szürreális, ami most zajlik.
1: Kálmán, bízunk abba, hogy itt azért a józanész előbb-utóbb felülkerekedik, és bízunk abban, hogy ez tényleg egy párbeszéd formájában, de előbb-utóbb valahogy kikristályosodik, és ez kifor valahova, és nem ez egy tolvonással megszüntetünk mindent, ami, ahogy elmondtad, hát olyan jogi következményekkel, meg olyan pénzügyi következményekkel járhat, ami egészen elképesztő.
2: Hát bízunk benne, legyen így, ahogy mondod, igen, ez nagyon drága történet is.
1: Mol Kálmánnal beszélgettem, a Médiász Holding ZRT vezérigazgatójával, a külterületi reklámhordozókról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Bizony, jó reggelt kívánunk. 6. 23. van, 8:30 múlt 5 perccel. Közben, mint állítottak a kollégák a mikrofon csatornán, hogy egy kicsit visszhangos lett most, de nem baj, majd ezen is túl leszünk. Tudniuk kell a kedves hallgatóknak, hogy költöztünk, és most vagyunk egy új stúdióba. Hát még nem teljesen tökéletesek a paraméterek, de előbb-utóbb túl leszünk ezen is. Stúdiónk vendége Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, és jó reggelt kívánok! Kicsit beszélgessünk az ár és top kivezetéséről, mert hogy elkezdtek tárgyalni erről az új kormánnyal. Hol tart ez most?
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a legfontosabb, hogy az új kormány kinyilvánította, hogy minden olyan intézkedést felülvizsgál, és ha lehet, akkor kivezet, amelyek ellentétben vannak egy normál piaci működéssel, egy normál piaci gondolkodással. Ebbe tartozik bele az ár és top, aminek ugye a célját, hát nehéz kibogozni, hogy mi volt ennek a célja mondjuk egy olyan egy évvel ezelőtt, most már lassan másfél évvel ezelőtt, de hogy igazából fogyasztás növekedést, ugye az élelmiszerre és a drogériai termékekre terjed ki az ár és top, nem okozott, tehát gazdasági haszon ebből nem származott. Az érdemes egy két mondat erejéig feleleveníteni, hogy mit is jelent az ár és top, bár azért csodálkoznék, hogyha a rádió hallgatói közül lenne, aki nem hallott erről, ugye gyakorlatilag a élelmiszereknél 44 kategóriában, a drogériai termékeknél pedig 30 termék kategóriában az ár is korlátozva van. Ugye ez nem profit, ezt még el kell mondani, hogy ez nem profit. Az élelmiszer kiskereskedőknél az érintett élelmiszereknek az értékesítésére maximum 10%-os ár is van, a drogériai termékeknél pedig 15%, de ebből az árésből kell nekik megélni a kereskedőknek, ebből fizetik ki a béreket, a villanyt, a gázt, a bérleti díjat, stb.
1: Uh-huh. Miért gondoljátok úgy, hogy most eljött annak az ideje, hogy vagy aktuális most, hogy erről megint kell beszélni?
2: Hát ugye ez végig aktuális volt. Tehát az Országos Kereskedelmi Szövetség folyamatosan és rendszeresen szorgalmazta ennek a kivezetését, hiszen, ahogy ezt szoktuk mondani, azért a gazdaságban ez 8 napon túl gyógyuló sebet okozott. Érdemes majd végigvenni, hogy ez mit is jelent ez a veszteség. Ami miatt most azt gondoljuk, hogy talán ideális az állapot, az, hogy kedvezőek az inflációs adatok. Ugye az úgynevezett hideg élelmiszereknél, tehát amit...
1: Bocsáss meg, megint elment ez a mikrofon. Az a kérés, hogy üljek kérlek abban. Nem, visszajött? Igen, visszajött.
2: Visszajött. Nagyszerű, akkor honnan folytassuk?
1: Jó.
2: Tehát ugye arról beszéltünk, hogy kedvezőek az inflációs adatok. Ugye az úgynevezett hideg élelmiszereknél az árszínvonal az alacsonyabb, mint ami volt egy évvel ezelőtt. Ennek nagyon sok oka van, ebben benne van természetesen az erős forint, így van az erős árfolyam, benne van az, hogy néhány terméknél, élelmiszerterméknél túlkínálat volt, de szuma szumárum most van kedvező állapot. Tehát, hogyha minél jobban...
1: Bocsáss meg, szabad meg.
2: Igen.
1: Az is jelenti, hogy az abszurdum az is előfordulhat, hogy tulajdonképpen, hogyha kivezelik az ár és topot, ettől nem lesz ugrásszer, nem fog megnőni azoknak a termékeknek az ára?
2: Így van, tehát, hogy most a legnagyobb valószínűsége, hogy nem fogunk találkozni, vagy a vásárló nem találkozik sokszerű áremelkedéssel. Egyébként se várunk sokszerű áremelkedést, mert azért azt ne felejtsük el, hogy az élelmiszerkereskedők között nagyon éles a verseny. Kevés olyan területe van a gazdaságnak és így a kereskedelemnek, ahol ennyire erős lenne a verseny. Az üzletláncok között, a hazai és a nemzetközi, a hipermarketek között, a diszkontok között, tehát van egy nagyon erős verseny, tehát mi drasztikus áremelkedéssel egyébként sem számolunk. Én azt szoktam mondani, hogy ez most egy olyan hátizsák, amit minél tovább cipel a kormány, annál nehezebb lesz, mert annál nehezebb lesz kivezetni. Ugye azért sokat hallunk közgazdászoktól, hogy azért vannak inflációs kockázatok. Most egy ilyen, minél jobban erősödik ez az infláció, minél turbulensebbé válik a környezet, ugye annál nagyobb a bizonytalanság. És ha nagy a bizonytalanság, akkor az gyakorlatilag egy inflációs várakozás szül. Ugye a vásárlóin azt látom, hogyha mondjuk ez késő történik, vagy túlságosan elaprózottan történik meg ennek a kivezetése, akkor én ezt nem értem. Akkor azt látom, hogy valami történik az árakkal. És akkor ez egy bizonytalanságot szül, ami egy ugye inflációs várakozásokat gerjeszt.
1: Az abszurdum ez azt is jelentheti mondjuk, hogy olyan környezetet teremt, hogy mondjuk egy kereskedő elkezd azon gondolkodni, hogy mondjuk neki ez nem éri lassan meg.
2: Hát mivel veszteséges ezen termékeknek az értékesítése, ezért például ennek az egyik következménye, hogy jelentősen csökkentek az úgynevezett promóciók, vagy az árengedményes akciók. Ugye ez a gyakorlatilag ennek a kárát a vásárlók látják, mert hogy mindjárt tapasztaljuk, hogy kevesebb ilyen flyer szórólapot találunk a postaládákba. Ez önmagában is egyébként ennek van egyfajta ilyen közvetett ár és növelő hatása is. Tehát a fogyasztók ezt várják. Hát miért promotálna a kereskedő egy olyan terméket, amit egyébként is veszteségesen értékesít. És ugye ne felejtsük el, hogy miért most szoktuk azt mondani, hogy 8 napon túl gyógyuló sérülést okozott. Ennek a kárát, vagy ennek a szabályozásnak a kárát, a negatív hatását a feldolgozók is megszenvedik.
1: Na.
2: Mert hogy az élelmiszer feldolgozók, mert hogy gyakorlatilag szétverte azt a hosszú távú kapcsolaton nyugvó stratégiai megállapodást, aminek a lényege az volt, hogy az aktuális kereslet kínálat alapján változtatták az árakat. Hát gondoljunk abba bele, hogy egy feldolgozó, mondom egy a kereskedőhöz, hogy megemelkedtek az áraim, légy szíves, emeljék meg az árakat, mert hogy én veszteségesen termelek, hiszen ugye ez amiről szoktunk beszélni, az energia költség, a szolgáltatási költség, az a feldolgozóknak a költségébe is begyűrűzik. Uh-huh. Most oda megy a feldolgozó a kereskedőhöz, hogy hát baj van, mert nagyon megemelkedtek az árak, és én is veszteséges vagyok. Persze a kereskedő is veszteségesen vagy rendkívül alacsony jövedelmezőséggel működik, de azt mondja a kereskedő, hogy hát én ezt átérzem a problémát, és még az is lehet, hogy egymás vállán fognak zokogni, de miért emeljem én ezt meg, hiszen én veszteséges terméknek az árat fogom megemelni. Én gyakorlatilag nem tudok mit csinálni rajtam, ez nem segít, mert egyébként is ezt a terméket én veszteségesen értékesítem. Ha megemeljük az árát, akkor az én verseny helyzetem még tovább fog romlani. Egy normál piaci viszonyok között, tehát amikor van egy piaci alapon működő ármegalapítás, akkor azt mondja a kereskedő, oké, nézzük meg, ha készleten marad, akkor majd az árésből legfeljebb van annyi tartalékom, hogy akciózni fogok, megpörgetem, vagy kisöpröm a készletet. Ugye ez a fajta gondolkodás, normál beszállító, beszerző közötti gondolkodás, ez gyakorlatilag most lehetetlen, mert lefagyasztotta ezt a gondolkodást, ez az árésstop.
1: Megértettem, de közben akkor hadd képviseljem, akkor én a másik oldal.
2: Oké. Okay.
1: Tehát azt mondták, hogy jó, de van egy csomó nehéz sorsú család, akik mondjuk nem tudják megvenni a 600 vagy 700 forintos literes tejet, és ezért az árésstop neki segített azzal, hogy mondjuk a 400 valahány forintos tejet viszont már meg tudta venni. És ugyanezt, tehát, hogyha van mondjuk 10 ilyen alapvető élelmiszer, akkor ha van árésstop, akkor meg tudja venni mind a 10-et, hogyha nincs árésstop, akkor lehet, hogy csak 7-et vagy 8-at.
2: Igen, te most nagyon kulturáltan elmondtad, hogy ennek egyébként mi a kommunikáció. Ennél azért az árés bevezetésén ennek a kommunikáció azért ennél politikaibb volt, hogy ezt a csúnya kifejezést használtam, mert ugye itt megvédjük, harcolunk valamiért, tehát gyakorlatilag ez volt. De nézzük meg, amit te mondtál, hogy ha ez lenne, vagy ez lett volna egyébként ennek a gazdasági célja, akkor mi a vélt és a valós hatása ennek? Egy hónap kivételével az élelmiszerforgalom az pontosan annyival növekedett, mint amennyi árés stop nélkül változott volna. Ez a 2,5%-os volumen növekedés történt. Miért? Mert ugye maga az élelmiszer az egy rugalmatlan termék, hogy azt szoktuk mondani, hogy pici az árrugalmassága. Attól, hogy egy terméknek lemegy az ára, és ugye az én általam elkölthető jövedelem az növekszik, attól én nem fogok dupla annyi marha felsát vásárolni. nem fogok dupla annyi tejet venni, eddig megittem egy litert, nem fogok két litert megint naponta. És van még egy fontos, és ugye erre szokták mondani, hogy hát az adatok meg a számok azok makacs dolgok, az érdemes megnézni, hogy ez a bizonyos jövedelem ez hol csapódott le. Azért ne felejtsük el, hogy persze örülünk annak, amikor azt olvassuk, hogy a reál jövedelem volt, amikor 9%-kal növekedett, meg 5%-kal növekedett, ugye ez a vásárlóerőnek az erősödése. De nem ott csapódott le, akik elszaladnak a boltba, és majd dupla ennyi marha felsárt fognak másárolni, mert hogy a munkavállalók egy harmadának, kapaszkodjunk meg, csökkent a reál jövedelme. Nem, hogy növekedett, hanem csökkent a reál jövedelme. Mert nagyon egyenlőtlen volt a jövedelem kiáramlás. Nagyon egyenlőtlenül csapódott le, vagy érkezett el az emberekhez. Alapvetően a középosztály, felső középosztálynál csapódott le az a többlet jövedelem. Ugye most elmegyünk az ilyen szociológia irányába, de nem baj, hogyha legalább ezt is értjük. Mert amikor a tanulság, hogy amikor egy ilyen szabályozás történik, akkor érteni kell ennek a társadalmi fogyasztási gazdasági hatását. Ez a plusz jövedelem nem ott csapódott le, mint amit te is mondtál, hogy de jó, hogy plusz jövedelmem van, hiszen akkor én többet tudok vásárolni.
1: Tamás, egy kicsit menjünk át más témára már. Mi azt szoktunk, meg abban nőttünk bele, hogy hagyományosan lemegy az ember a boltba, bevásárol, stb. Most ebből egyre inkább átterülik az internetes vásárlásokra, és ezzel az online vásárlásra. Hogy látjátok, mi az arány? Segíti ez bármit? Tehát, hogy mondjuk kevesebb dolgozók kell, nagyobb marzsot tudnak ezáltal, jobb haszonkulcsa tudnak dolgozni a boltok? Tehát, hogy van ebben valami változás? Hozott ez valami komolyabb változást?
2: Hát kezdem a bővebb válaszon, nem.
1: Oké. Okay.
2: Mert hogy igen, gyakorlatilag az egész világ abban az irányba halad, hogy az ugye az online csatornák is tért nyernek. Ugye van egy kifejezés a kereskedelemben, az omnichannel, ami azt jelenti, hogy egy bolt együtt üzemelteti a boltot, és egyébként még a webáruházát is megnyitja. Az, hogy ez termékenként ennek milyen népszerűsége van, az nagyon függ attól, hogy milyen típusú termékről beszélünk. Egy ruházatnál, elektronikai cikknél az online vásárlásnak az aránya elérheti a 30-40%-ot, de hogy lehet, hogy kiábrándító leszek, de az élelmiszereknél ez nem több, mint 3-4% az online-nak az aránya. És hát van egy, azt látjuk persze, hogy egyik szemünk nevet, másik sír, mert azért persze látjuk azt, hogy az online értékesítés az növek, de azért a részaránya az nem tud növekedni a kereskedelemben, tehát az online értékesítésben, ha lesz majd meg van kereskedelem politika, gazdaság politika, akkor az egyik olyan terület, amit meg kell nézni, hogy a magyar online kereskedelem fejlődése miért marad el a régiótól. Tudunk olyat mondani, olyan szereplőt, aki mondjuk régió szinten, vagy akár a visegrádi országokban valamilyen meghatározó, vagy valamilyen szerepet tud játszani? Nem. Hát, hogyha vele gondolunk, akkor Magyarországon is a nagy, az online kereskedelem nagy szereplői azok a régióból érkeztek. Tehát nagyon kevés olyan magyar cég van, ha van egyáltalán, akik föl tudják ezzel venni a versenyt. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez egy érzékeny kérdés is, mert ugye ez maga a kereskedelem versenyképességét is befolyásolja.
1: Arra gondoltam egyébként az előbb, hogy, azért vagyok egy kicsit ilyen elemmélázó, mert hallom a fülemben a felhallgatón keresztül a saját hangomat, és most olyan tényleg, mintha az űrből beszélnek, egyébként ez valamelyik kedves hallgatónk is megérte itt SMS-ben. Szóval, hogy arra gondoltam csak, hogyha mondjuk kevesebb pénztárost, kevesebb, nem tudom mit, kevesebb boltjeladót kell alkalmazni, mert áttevődik az online térbe, vagy egyáltalán egy digitálisabban rendezik a vásárlásokat, akkor tulajdonképpen azoknak a bérköltségét azt nem kell beépíteni az árakba, és onnantól kezd esetleg olcsóban tudunk vásárolni. Tehát valahol ide akartam kilukadni, de megértettem azt is, amit mondtál, tehát hogy igazából ez jelen pillanatban még olyan nagy

0: terméket, de hogy mindig lesz olyan, mint például én is, akik szeretnek elmenni a boltba, és igénylik a személyes értékesítés, a kontaktust az eladóval.
1: Na jó, azt hiszem, hogy nagyjából átbeszéltünk Tamással minden. Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk. Egyes az árésekről, árestopról, annak kivezetéséről, illetve hogy éppen hol tart most a kiskereskedelem. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Jesse.
0: Akkor volt egy...
3: Clementino, Lorenzo.

0: No. Non farti fregare, amico, è tutto da inventare.
1: Il giro del mondo in una parola. Fratello, fratello.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet

0: Tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca után, egy sáv járható. Torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsirinszky úton is befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Terítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: Olyan jó egyébként, hogy ebben a felvezetőben azt mondják, hogy gólok és hősök, mert itt van az én egyik hősöm a telefonvonal végén, Király Gábor, 108-szoros válogatott labdarúgó kapus. Szervusz, Gábor!
3: Szia, jó reggel!
2: Nagyon fontos, csomó mindenről beszélgetünk már itt a Gólpassz rovatunkban, de ilyen pszichológiai részéről még nem. Mennyivel másabb egy világversenyen játszani, védeni, mint mondjuk egy sima mérkőzésen, mondjuk akár egy válogatott, akár egy klubmérkőzésen?
3: Ugye világbajnokságon nem volt szerencsém részt venni, de viszont Európa-bajnokság, én azt gondolom hasonló a hangulat. Ez szerintem így a labdarúgásnak egy picit az ünnepe. Nyáron nincsenek bajnokságok, és mindenki erre a tornaeseményre fókuszál. Családok mennek esetleg nyaralni, egybekötve egy mérkőzés nézéssel, vagy baráti társaságok ülnek le, csak alibiből igazából, hogy nézzünk egy világbajnoki mérkőzést, vagy egy Európa-bajnoki mérkőzést, és közben beszélgetnek, tehát szociális része is van ennek, és hát természetesen a labdarúgóknál ez egy óriási dolog, hiszen azért a világ, illetve Európa színpadán fent lenni, és megmutatni magunkat, ez szerintem egy kivételes érzés.
2: Gábor, téged inkább inspirált a közeg, vagy inkább egy kicsit, hogy is mondjam, visszafolytott és izgultál? Tehát te az izgulósabb voltál, vagy inkább az, akit földobott és szárnyaltál attól, hogy ott ennyi ember van?
3: Hát 40 évesen már nem hiszem, hogy annyira izgultam, de igazából ez egy ünnepként fogtam fel. Előtte a 2016-os Európa-bajnokság előtt nagyon sokat dolgoztunk, 4 héten keresztül, 2 edzőtáborban is voltunk, ahol elég kemény munka folyt, és inkább az, hogy na akkor nézzük meg a munka eredményét, és akkor egy ilyen életérzés volt igazából. Ember Marics Hertában volt kapusedzőm, ő mondta, hogy minden pillanatot élvezni kell a futballban, és valahogy úgy voltam ezzel az Európa-bajnoksággal is, hogy minden pillanatát élvezzem. Természetesen maximális teljesítményt kellett nyújtani, de mindamellett egy nagyon jó életérzés volt.
2: Örülök, hogy ezt mindezt elmondtad, mert legalább így első kézből értesülhetünk. Mennyire követed a mostani VB eseményeit? Bele-bele nézel a meccsekbe?
3: Hát aki ismer, az tudja, hogy én nem szoktam futballt nézni, se BB-t, se EB-t. Hát ugye ez már régóta, több mint 30-40 éve én így vagyok, mert...
2: Foci futball... mérgezésed van?
3: Nem, csak az embernek ez a szakmája, ez a feladata, ez a élete, akkor nem biztos, hogy a szabad idejében vagy a nyarát azzal tölti, hogy a tévé előtt ücsörög és mérkőzéseket néz. Tehát én egy kicsit másabb gondolkodású fiú vagyok, de... Azt nem mondom, hogy nincs bekapcsolva a tévé esetleg a világbajnokságra, de abszolút nem nagyon követem úgy az eseményeket. Egy-egy eredményre ránézek, vagy ha nincs olyan érdekes műsor, akkor esetleg bekapcsoljuk, és a háttérbe esetleg megy, mert ugye a futball azért mindig jó egy háttérnek, tehát közben lehet beszélgetni, nincs reklám, stb., tehát nincs megszakítás, úgyhogy meg mindig történik valami esemény, tehát a futball az egy nagyon jó téma, de amúgy szakmailag én nem nagyon szoktam ezeket nézni. Ha valamit nézek, rögtön egy másodperc múlva látom mondjuk már lövés előtt, hogy a kapus mondjuk nincs jó pozícióba, és valószínű gól lesz, de ennyi, tehát én nem merülök bele annyira a szakmába, mert elég volt az a 26 év, amit megfeszülve csináltam, és örömmel csináltam, mert ez egy szakma, nem mindenkinek jut természetesen, vagy adatik meg ez a lehetőség, és ezért minden percét élveztem is.
2: Gábor, a kapusoknak a legnagyobb ellenségei, ellenfelei inkább mondjuk így szépen, talán mindig a centerek voltak, akik ők kerülnek a legtöbbször helyzetbe, már csak pozícióiknál is fogva, és az idei évben a centerek hihetetlen módon muzsikálnak, Messi már 5 gólnál jár, Haaland 4-nél, Mbappé, Kane is folyamatosan rúgdossák a gólokat, hogy az idei világban is egy kicsit olyan, mint a centerekről szólna. Változhat szerinted a játékképe, vagy csak egyszerűen most ennyi jó centeret egy időbe?
3: Azt gondolom, hogy manapság kevesebb a karakter és kevesebb az egyéniség, és akiket felsoroltál, azok pont még abba tartoznak, hogy egyéniségek és karakterek, és ezért tudnak érvényesülni, de amúgy a kapusoknak a legnagyobb ellenfelei a labdák, hiszen a labdákat úgy fejlesztik, hogy a kapus minél nehezebben tudja megfogni, olyan anyagból van, hogy picit csúszson, kicsit beszitáljon váratlan pillanatban, tehát ugye ezek azért vagy jobban húz a labda, vagy egy kicsit lassabb. Tehát azért igazából a kapusoknak a legelső ellenfél a labda, de egyértelmű, hogy a csatárok rúgják meg a labdát, és ők a veszélyesek, tehát a csatárok, akik gólt szereznek, de azt gondolom, hogy ezek az egyéniségek, ezek pont ezért egyéniségek, mert ilyenkor meg tudnak villani egy ilyen világeseményen is.
2: Volt egyébként olyan játékkultúra, ami közel állt a szívedhez túl a magyaron? Tehát mondjuk te Németországban voltál, Németországban vétél éveken keresztül, a német focit mennyire szeretted meg? Vagy sokan szavaznak mondjuk a brazilokra, vagy akár az argentinokra, mindenkinek van valami kedvenc csapata, neked volt ilyen?
3: Hát nagyon nincs a magyar csapat a kedvenc csapatom, és Európa-bajnokság volt, akkor néztem természetesen. Egy Európa-bajnokságot kötelezőként végignéztem én is minden mérkőzést. Ez ugye 2016-os volt, hiszen pihenőben ott azért az ellenfeleknek a szakmai felmérése az teljesen más volt. Úgyhogy igazából... Tehát annyira...
2: Nincs olyan ország, akinek esetleg szurkolnál, vagy akivel szimpatizálnál.
3: Inkább azt mondom, hogy Németország és Anglia, ahol játszottam ebbe a két országba, oda kötődöm is, vannak szakemberek, vagy például Toni Popovics, aki az ausztrál válogatottnak a szövetségkapitánya, Premier Ligában ő volt előttem a belső védő a Crystal Palace-ba, tehát jó viszont látni ezeket az embereket, akár vezetőként, akár olyan stábpozícióba, vagy akár a lelátón lenni, most egy Figo vagy egy Beckham is ott van a lelátón, akik ellen ugye játszottam, volt szerencsém játszani, és inkább ez a közeg, ez egyértelmű, hogy közel áll hozzám, mivel már az ember volt ott, de inkább így a németeknek, angoloknak szurkolok, ha már kell csapatot választani.
2: Említetted, hogy néhány játékos volt, játékos társ, az különböző ilyen-olyan pozícióba került. Te soha nem akartad ezt tovább folytatni felnőtt szinten?
3: Nem, mert nekem mások voltak a foci utáni céljaim. Én egy kicsit azt, hogy egy olyan közeget teremtsek Szombathelyen, amivel a tudásomat, amit megtapasztaltam a profiligában, át tudjam adni a magyar gyerekeknek, a magyar szülőknek, edzőknek, közegnek, és ezen dolgozom most már 23 éve Szombathelyen. És nem voltak felkérések természetesen különböző pozícióra, de én nem akartam ugyanazt csinálni a karrierem után, mint amit egész pályafutásom alatt csináltam, hogy utazók, mérkőzések, csapat, tehát én nekem a 26 év abból bőségesen elég volt, én nagyon nagy köszönettel tartozom a labdarúgásnak, és utána egy másik irányt vettem, ugyanúgy benne vagyok a labdarúgásba, ugyanúgy egy modellt képviselek, már mint egy sport és üzleti modellt, de ezzel akarom segíteni igazából a magyar focit.
2: Mennyire lehet ezt jól csinálni most Szombathelyen? Ugye Szombathelyről azért sokféle hírek érkeztek a stadion körül is, hogy önkormányzat vállalja, nem vállalja. Hol tart most a dolog?
3: Azokkal nem tudom, hiszen az a város dolog, ami 23 éve elkezdtünk egy zöldmezős beruházás, mi 2003-ban, és minden évben folyamatosan fejlesztettünk, mi teljesen magántőkével indultunk el. Volt egy pályázati lehetőség, ami először is ilyen modern városok programjából indult, azzal éltünk, azzal a lehetőséggel, mint bármelyik cukrászda, vagy bármelyik egység, ami ugyanígy pályázati lehetőséget kap. és onnantól kezdve természetesen önfenntartóként üzemelünk, vagy próbálunk üzemelni, tehát semmi olyan háttér segítség nincsen, igazából nem is várjuk el, meg nem is kérjük, hanem én mindig a munkát szeretem, és mindig abban szeretek érvényesülni, és igazából nincs munkaidőm, mert reggeltől estig igazából az ember így készenlétben van, de ha el akarok menni mondjuk 2-3 napra egy picit pihenni, akkor azt is meg tudom tenni, hiszen egy nagyszerű stáb dolgozik, 70 munkatársunk van, 400 gyermekkel foglalkozunk, tehát egy olyan egységet alakítottunk ki, ahol az embereknek tudunk munkát adni, és 400 gyermek Szombathelyről nálunk sportol, tehát azt gondolom, hogy a nulláról felépítettünk egy olyan egységet, ami valamit képvisel.
2: Mérhető egyébként a gyerekeknek a haladása, előrehaladása? Szerepeltek bajnokságokban, vagy az egyáltalán egy bajnokság az méri a gyerekek kompetenciáit?
3: Ugye nekünk más a filozófiánk, tehát mi nem akadémiai rendszer vagyunk, az egy másik fajta rendszer, mi inkább a szakmai, a céltudatosabb, a nevelés, tehát egy akadémián azt gondolom, hogy mint egy versenyistáló, hogy termelni kell a tehetségeket. Nálunk rengeteg olyan gyerek van, aki fejlődik, később fejlődik, vagy esetleg egyetemre megy, van egy olyan példa is, hogy idejött focistaként, 19 évesen kiment Hollandiába egyetemre, majd hazajött, és kiváló munkatárs volt, most pedig az MTK leigazolta, mint vezetőedző, tehát nagyszerű karrierutakat is tudunk mutatni, tehát mi nem kimondottan csak a profilabdarúgásra nevelünk, hanem mi a szocializációban segítünk, a szabálykövetésekben, a betartásokban, a tiszteletben, és ugye mivel nem mindenki ből lehet futballista, így ha egy olyan cégvezető, aki ezeket az alapokat megkapja, az már mi nagyon boldogok vagyunk. De természetesen vannak játékosaink MB2-be, vannak játékosaink MB3-ban, tehát mi egy szabadidősport egyesületként kezdtük, és ahogy fejlődtünk, úgy fejlődött ugye a szakmai egyesületünk is, és hát igen, akadémiákon vannak a gyerekek, tehát azért vannak, akik oda jutottak, mert oda akartak jutni, de vannak gyerekek, akik civil munkát választottak, és még így is kötődnek a klubhoz.
2: De jó ezt hallani. Gábor, tudom, hogy nem nézed, de mondtad, hogy nem nézed, vagy nem követed szorosan a labdarúgó VB eseményét, azért mégis arra kérek, hogy tippeld meg azt nekem, hogy ki fog döntőbe jutni. Ezt minden partneremtől, minden beszélgető társamtól megkérdezem, egyszerűen muszáj, hogy Király Gábor is elmondja nekünk.
3: Hát szerintem az argentinok most elég dominánsak lehetnek. Biztos, hogy lesz a legjobb négy között egy meglepetés csapat, akire senki nem számít. Uh-huh. És azt gondolom, hogy azért a németek, angolok is ott tudnak lenni a legjobb négybe. Onnantól kezdve, hogy ki játssza a döntőt, már lehet, hogy csak szerencse kérdése. De én egy lehet, hogy egy argentin-német, vagy egy argentin-angol döntőt várnék.
2: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Király Gábor a 108-szoros válogatott labdarúgó edzővel, játékossal, nem is tudom, egy futballfenoménnal beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Gólpassz a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, jó reggelt! 6. 23. június 23-án 4:10 múlt 5 perccel, és akkor gyorsan, ugye jelenleg is zajlik a labdarúgó világbajnokság. A labdarúgó világbajnoksághoz pedig tartozik egy gólpassz játékunk. A mai kérdésünk pedig így szól, hogy melyik világbajnokságon búcsúzott a labdarúgástól a híres francia játékos Zinedine Zidane. A játék kérdés a Facebook oldalunkon egyébként mindig megtalálják, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy-egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel, illetve 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával, illetve a fődíj pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Érdát utazási iroda felajánlásával. Szóval játszanak velünk, és hallgassák tovább is a Jazzit, hisz jönnek a legjobb zenék.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé a Dohány utca után. Egy sáv járható. Torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az IBUS Kft., az IBUS utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
2: Jó reggelt, ez itt a Jazzy-nek a reggeli műsor, a Business Class. A vonal túlsó végén pedig itt van velünk Kajdi Csaba, Cila, rádiós műsorvezető, illetve influencer. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Hát egészen meg vagyok tisztelve, mint rádiós műsorvezető.
2: Hát ezt nem tagadhatod le, ha akarnád, se tudnád.
3: Nem, ez már nem.
2: És akkor plusz még mellette az IBUS-nak is ugye utazó nagykövete, vagy valami hasonlót mondtak rólad?
3: Igen, kérlek szépen, most már nem is tudom, második vagy harmadik éve az IBUS-nak vagyok az utazó nagykövete, úgyhogy engem szoktak bedobni ezekre a próbautak, tehát ezekre bejáratott IBUS utakra, hogy így megmutassam az én szememmel a világot, hogy én mit látok ezekben az utakban. Úgyhogy jelenleg éppen Ciprusról jöttem haza 2 nappal ezelőtt.
2: Hát ez egy igazán dicséretes és örömteli dolog, legalábbis számodra az örömteli. Én egy kicsit irigykedem. Cila, mit nézzünk meg Ciprusra, vagy hogy kell neki mennünk egy ciprusi utazásnak?
3: Hát figyelj, először is én ezt tényleg nagyon merem javasolni. Én nagyon berzenkedtem ezektől a társas utaktól. Tudod, volt bennem ez a snob elitizmus. Jaj, nem akarok csoporttal. Tehát nincs jobb egyébként a csoportos utazásnál, azt kell, hogy mondjam. Tehát ezeknél az IBUS utaknál, először is ugye én mondjuk beszélek nyelveket, de az, aki nem beszél nyelveket, ez egy nagyon jó dolog, hogy ott van egy helyi idegenvezető.
2: Az nagyon kényelmesé tudja tenni.
3: Nagyon. Tehát mindig azt képzeld el, hogy bárhova mész mondjuk az IBUS-szal, ott van helyben valaki, akihez te tudsz fordulni. Ki beszéli a nyelvet, ha orvossák, ha leégsz a napon, ha nem tudom, akkor ő mindent el tud intézni. Úgyhogy ez már egy előny. A másik nagy előnye, hogy ismeri lokálisan, tehát ő a helyi erőd, és ismeri lokálisan a helyet. Tehát, hogy például nekem, őszintén megmondom, semmi nem jutott eszembe Ciprusról, és ehhez képest olyan helyekre vittek, olyan fantasztikus történelme van Ciprusnak, gasztronómiája van, hagyományai, tehát ez egy több ezer éve kialakult már az élet, a vallási vonatkozása fantasztikus, tehát minden szempontból egy nagyon jól megszervezett túránk volt, úgyhogy nekünk volt egy idegenvezetőnk, mi egy picit így lecsatlakoztunk a csoporttól, és amit érdemes megnézni, például Larnakába mennek a járatok.
2: Igen.
3: A Larnakánál, az IBUS-nak általában olyan útjai szoktak lenni, ahol egy charter járattal megy a repülő. Most itt például nincsen charter járat, itt vízer kontingensek vannak, úgyhogy azzal érkezünk Larnakába. Larnaka egy több mint 4000 éves város. Uh-huh. Például itt van egy nagyon szép templom, egy közel 1000 éves templom, ahol Szent Lázárnak például a maradványa is itt voltak, tehát egy nagyon ősi történelme van. Akkor van egy másik nagyon város, ahova elvittek, ez az Omodosz, itt pedig a Szent Kereszt kolostorban voltunk, úgy hívják őket, hogy Holy Cross Monastery, és például ez is nagyon izgalmas. Akkor nagyon érdekes megnézni például az Afroditének a sziklája is, ott van ugye, ahol Afrodité
2: kiemelkedett a habokból.
3: Akkor igen. Az is egy izgalmas rész.
2: Várj kicsit, de ne felejtsük el, hogy ez kapcsolódik egy legenda, hogyha a szerelmesek háromszor körbeúszák a sziklát, akkor egész életükben együtt maradnak.
3: Na, én ezt nem tudtam.
2: Hát képzeld el, ilyeneket mondanak.
3: Vele nem muszkáltunk körbe a sziklán, de hát ezt látod, ez nem volt meg. Például, de ott, ahogy az az útvonal, ahol jártunk, ott például nagyon érdekes az is, hogy van, az, hogy nem jut eszembe a neve annak a városnak, ahol voltunk, ahol mindjárt...
2: De mondd, hogy mi van a városban, és aztán majd kitaláljuk együtt.
3: Kérlek szépen, ez egy nagyon szép archeológiai múzeum van ott. Azt hiszem, hogy Páfosz, valami ilyesmi.
2: Páfosz lesz az.
3: Páfosz, így van. Ez egy archeológiai múzeum, ahol olyan időszámításunk előtt 400-ból olyan mozaik képek vannak, hogy ezt te nem tudod elképzelni. Úgyhogy rengeteg érdekesség és látványosság van. Hát amellett, hogy nagyon jók ugye a tengerpartjai ennek a résznek, tehát végig homokos tengerpartja van. Uh-huh. Hát júliusban már szerintem elég meleg lesz, úgyhogy még így június elején nincs akkora hőség. Ezért is ne felejtsük el, hogy ez már majdhogy nem a Közel-Keleten vagyunk.
2: Ez így van.
3: Mert ez már csak 230 kilométerre van az izraeli partoktól. Tehát, hogy így nagyon
2: messze. Hogy voltál a gasztronómiával? Ettetek, ittatok rendesen?
3: Na igen, a hotelban is nagyon jó. Hát rengeteg sertést fogyasztanak egyébként. Kicsit ilyen keleties már, tehát a gasztronómiája, rengeteg a zöldség. Nagyon érdekes ez a görög saláta, mert csak így bele csapkodják, tudod, az uborkát, a paradicsomot, tehát ez nem egy ilyen finoman feldarabolt dolog. Uh-huh. Úgyhogy jó éttermekben is voltunk, halétteremben voltunk például, uh-huh. Úgyhogy nagyon sok a grill, tehát ilyen görög...
2: Van igazi mediterrán, ugye?
3: Ilyen mediterrán a konyhája, az is nagyon izgalmas, hogy például a török és a török... Tehát nincs olyan, hogy török-ciprus. Tehát a ciprusiak azt mondják, hogy ez görög, csak a törökök elfoglalták.
2: Hát egy rész belőle, ezek, így van.
3: Úgyhogy ezek az utak valójában Görögországban mennek.
2: Világos. Most azt nem tudom, az megvan-e neked, vagy jártatok azon a részen. Úgy csinálták meg, hogy van egy hosszú út, ami vezet föl északra, ugye az északi részen van egy kisebb terület, ami Törökország, és a törökök nagyon érdekes módon fölfestettek egy hatalmas török zászlót a hegyoldalba, tehát hogy az összes görög, aki utazik oda az északi városba, hát az mind látja a nagy török zászlót. Ez csak egy ilyen kis trollkodás ott.
3: Igen,
2: egymás között.
3: Vannak. A főváros ugye az Nikózia.
2: Igen.
3: És például a törökök hívják Nikóziának, és a görögök meg nem tudom, majd megnézed, fogalmam sincs.
2: Oké.
3: Okay. Kefalészia, vagy a fene, nem tudom. De Nikózia az a város, ami egyébként olyan, mint amikor Berlint ketté választották.
2: Igen.
3: Tehát, hogy van egy határátlépő, egy ilyen checkpoint, ahol át lehet menni. Mi oda nem, vagy mi átmentünk, de alapvetően érdekes megnézni.
2: A másik oldalt
3: nagyon
2: is.
3: Nagyon érdekes, hogy ott van például azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy Szófia katedrális, ez egy ilyen francia gótikus stílusba épült gyönyörű katedrális, aminek az az érdekessége, hogy csináltak belőle egy moszkét, egy mecsetet. Uh-huh. Úgyhogy bemész egy ilyen olyan, tudod, vízköpőkkel, meg ezek...
2: Hát a klasszikus gótikus elemekkel díszített épületbe.
3: Igen, és rá van csapva két minaret.
2: Egészen elképesztő.
3: Igen.
2: Kóstoltátok-e a legősibb bort? A Commanderia, ez a neve. Több mint 5000 éve készítik, és ez a legrégebbi márkájú bor, tehát ami meg is tartotta a nevét.
3: Sajnos ezt nem kóstoltuk.
2: Ó, és esetleg jártatok az Avacas szurdokban?
3: Nem, ilyen kirándulásokat nem tettünk, viszont, de jártunk. Egy vízesésnél voltunk. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ebben az is nagyon szép. Egyébként az éghajlata azért az viszonylag száraz, ilyen sivatagos, de fönn a hegyekben azért zöld, és ami még nagyon érdekes, hogy minden gyümölcs megterem. Tehát egy például ugyanúgy cseresznye szezon van, de van mangó, avokádó, mindenfélével foglalkoznak.
2: Nagyon érdekes egyébként, amit mondtál, mert én is voltam Cipruson, igaz, nem mostanában, már több 10 éve, viszont képzeld el, hogy mindig azt mondják, hogy Ciprusra május-júniusban érdemes úgy nagyon menni, mert utána nyáron akkora szárazság, hogy egy csomó növény az úgy kifakul, elhal, és akkor őszre már egészen, és akkor majd amikor megjön a kicsit nedvesebb időjárás, akkor térnek magukhoz. Úgyhogy te még jó időt kaptál el.
3: Ez így is van, tényleg az van, hogy hogy ilyenkor még kellemes, de már most júniusban egyébként így melegszik fel az idő. Viszont azt mondják, hogy télen nagyjából semmi nem történik. Tehát, hogy téli időszakban az egy esős időszak egyébként Cipruson, és akkor már úgy nagyon nem történik semmi, tehát az üzletek is bezárnak, és májustól, április-májustól élet föl az egész sziget.
2: Na jó, hát kicsit irigykedünk, azért mondom, hogy ott most voltál Cipruson, de hát remélem kipihented magad, és akkor további sikereket kívánunk neked, mind a rádiós, mind pedig az influencer mi volt otthoz.
3: Nagyon köszönöm, és szép napot, jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Szia-szia!
0: Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
4: The guy that tells you he's busy, when all you really want to do is pay a little visit. He's always got a deadline, he's always got to work late. It ain't like you need a sign to get your priorities straight. We've been telling you for years that you need to wake up before it all passes into flash and you blame it on bad luck. You're stuck, so here's my advice. Clap your hands.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Hát nem indult jól a mai reggel a BUX-nál, mert hogy a BUX Index jelen pillanatban 138.422, és ez 0,77%-os csökkenés, az OTP 44.420, 1,11%-os csökkenés, a MOL 3.804 és 0,37%-os csökkenés, a Richter 11.800 és 1,5%-os csökkenés, a Magyar Telekom 2.766 és 0,65. Tulajdonképpen egyről az Opus van pluszban, az most 374-en áll, viszont plusz 1,91%-os növekedést tudott mutatni. Az arany pedig 4116,42, ami egészen elképesztő szám. Na, gyorsan nézzük a vezető devizákhoz képest a forintot. Egy euróért jelen pillanatban 353,51 fillért kell adni, ez 0,38%-os növekedés. A dollárnál 309,10, 0,31, de hát a dollár is volt már 303, az euró pedig 351, úgyhogy ehhez képest, hát mondjuk úgy, hogy oldalazgatunk szépen. Ugye ma lesz jegybanki ülés, legtöbben azt várják, hogy 25 ponttal csökkentik majd az alapkamatot. Volt, aki esetleg azt mondta, hogy szerintem már érdemesebb volna 50 ponttal, de hát valószínűleg óvatos duhajok leszünk. Ez vélhetően befolyásolni fogja majd a magyar gazdaságot is. Itt tartunk, kedves barátaim, kedves hallgatóink. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottok az elmúlt közel 3,5 órában. Maradjanak tovább is a Jazzy Rádió, hisz jön a Jazzy Lexikon, a legjobb jazzy zenékkel. Köszönöm munkatársaimnak, Eszmi Anettnek, Deák Dorkának, illetve Puzs Gergőnek a segítséget. Köszönöm külön az SMS-eket, hogy megtiszteltek vele. Maradjanak tovább is a Jazzy-vel. Búcsúzik a műsorvezető, Suri Imre. Legyen szép napjuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: anyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula. A képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe vezetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Sólyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Skip Marley egy jamaikai reggae-zenész, énekes és dalszerző, aki a legendás Marley dinasztia tagjaként a műfaj legfontosabb modern képviselői közé tartozik. Stílusa nem tészta hagyományos roots reggae, sokkal inkább egy modern fúzió, amely a reggae-t keveri a modern R&B-vel, a poppal és a hip-hoppal. 2018-as dalát játsszuk. Most pedig olasz zenészek alkotta Funko Radio zenél. Gyakran mozognak a bossa nova, a soul és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic.

Jazzy Lexikon. A Rózsadomb és a kis Svábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, és így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkerté nyilvánította a helytartó tanács. A kertépítés 1787-ben kezdődött, az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt. Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Ronald Boo Hingston zenei pályafutása az 1960-as 70-es években indult, amikor testvéreivel közösen megalapította a The True Tones nevű formációt. A zenekar Szent Lucia és a Karib-tenger térségének egyik legnépszerűbb pop-funk reggae együttese lett. Olyan egyedi hangzást képviseltek, amelyel felhívták magukra a nemzetközi figyelmet is, és bejárták a régiót. My Good Day című dalát játsszuk. Most pedig a baltimori Aaron Fraser folytatja, zenéje egyszerre kortárs és időtlen, köszönhető ez a sok műfaj keverésének. Ez a Bad News.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az olasz Andrea Balducci 2012-es Bloom című lemezéről játsszuk a Within Myself című dalt. Előtte jön Valterino, a velencei house iskola egyik alapembere, pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából, a Friends című dalát hoztuk. Joycey Sims zenei karrierjét az 1980-as évek R&B és dance zenei mozgalma formálta, és ő maga is hozzájárult ezen korszak meghatározó hangzásához. Ez a Who's Crying Now? If you didn't

0: Jazzy Lexikon.
1: A vár alagút teteje hosszú időn keresztül kedvelt találka és bulizóhely volt. 20 méter magas párkányán üldögélve lógathatták az adrenalin löketre vágyók a lábukat, ám ezek a kalandok többször rosszul végződtek. A 2000-es években több halálos baleset is történt itt, míg 2013 nyarán végre megtörtént a terület rendezése és biztonságossá alakítása. Az alagút teteje kovácsolt vas, úgynevezett IBL korlátot kapott, ami lehetővé teszi, hogy egész évben biztonságban élvezzük innen a pazar kilátást.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
2: A pályá

0: Minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, a képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe vezetését. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart, a fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást, a BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható, a Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tiszató 25 fokos, a kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Egy amsterdami producer Stefan Sen zenéjét játsszuk, a neo-soul és a funk keverékét mutatja be pop vezérelt dallamrendezéssel. Lunch Money című dalát hoztuk. Curtis Harting egy amerikai énekes dalszerző gitáros, aki a modern soul zene egyik legizgalmasabb és legegyedibb alakja. Ez a The Power.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Wolfpack egy amerikai funk zenekar. A banda a tiszta, minimalista funk hangzásáról ismert Joe Dart basszusgitáros vezetésével, a Rioni Somaid. Most pedig a Caravan Palace zenél, 2008-ban alakult Párizsban, és azóta az electroswing műfaj képviselője, ez a Dragons.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Garai tér Budapest egyik jellegzetes tere a 7. kerületben, a Keleti pályaudvar és a Városliget közelében. A piacot 1931-ben nyitották meg, épületét Szabó Jenő építész tervei alapján emelték. Az 1970-es évek elején némileg korszerűsítették, a Garai utca felüli oldalon a kor szokásaihoz képest nagy, ABC jellegű üzletet alakítottak ki. Az épület az évek során eléggé rossz állapotba került, ezért a kerület képviselőtestülete 2003. december 31-ével bezáratta, majd le is bontották. Az új piac tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy a korábbi funkcióját megtartva, de ugyanakkor a 21. század követelményeinek is megfeleljen az épület.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. 1969-ben Maurice White alapította az Earth, Wind & Fire-t, melyet a saját asztrológiai kártyájának harmadik eleméről nevezett el, a Shining Stars-ol majd. David Guetta az utóbbi években mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta Teddy Swims-et és Tony Sandy-t egy közös darra. Most pedig a Future Loop Foundation zenéje következik, nehéz egyetlen skatujába gyömöszölni, leginkább a chill out, az ambient, a downtempo és a finomabb drum and bass-t keveredik benne. Ez a My Movie is Like Life, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Suri Imre Jazzy Mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Bár a szőkejelzőt manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk, a Duna szőkeségét már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc. A 18-19. Századi költészetben még kizárólag a szőkejelzővel találkozhatunk, ha a Dunáról esik szó. Miután Johann Strauss Beck Károly verséből kölcsönzi a Walzer címéül az Ander schönen blauen Dunau, azaz a szép kék Dunánál megnevezést, fokozatosan a kék Duna összetétel is elterjed Magyarországon. Idővel azonban közhelyessé, szinte gicsessé vált. Így aztán a 20. század irodalmában, bármilyen meglepő, egyetlen híres költőnk sem írta le a kék Duna szó összetételt. Kosztolányi Barna, József Attila zavaros, bölcs, nagy, Adi nagy, komoly vénjelzőkkel illette, de megjelennek a fekete, szürke, sápat jelzők is, legnagyobb folyónk leírásaiban, szakítva a 19. századi idillikus, tündérmesébe illő megjelenítésekkel.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest Keszthelyen.
3: Jazz is a certain process that's not an intellectual process. You use your intellect to take apart the materials and learn to understand them and learn to work with them.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban.

0: Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégáival. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. A munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt találtak. Kihallgatásán azzal magyarázta a tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix Zsuri Imre mixével itt a Jazzin.
2: Baby, keep on doing it. Right on, get down. Baby, keep on doing it. Right on, it's time. Oh, baby. Oh, baby, keep on. My baby, keep on doing it. Right on.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix, Jazzy Mix. Suri Imre mixével.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Sok napsütésre számíthatunk, átalakul a közmédia intézmény rendszere. Újabb aszbesztszennyezésre hívták fel a figyelmet ezúttal Nógrádban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.

0: tárgyak. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a média tanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A Tisza párt előterjesztését 145 igen és 39 nem szavazattal fogadta el a parlament. A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket, hozzátette. A probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrád vármegyében. Dócs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórta el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli a hőmérséklet. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában. Guide Walton egy Kaliforniában született énekesnő, dalszerző, zongorista és zeneszerző olyan bátor volt, hogy közvetlenül Ariana Grande producerének írt egy bemutatkozó e-mailt és küldte el neki demoanyagát, aki valóban meghallgatta és szárnyai alá vette az énekesnőt, a Pay for the Pain szól majd. Most pedig Bruno Mars februárban megjelent lemezéről jön az I Just Might.

0: minek vágysz te emberi létre? Nem jó neked, hogy majom vagy?
1: Jazzy Lexikon.
2: Az 1885-ben épült és a II. Világháború során megsérült budai lövőház épületében 1951-től a korábbi társasági funkciók megszűntek, bár a ház ekkor is a sportlövészek edzését szolgálta. A szocializmus éveiben a létesítmény a Magyar Honvédelmi Szövetség hatáskörébe került, így a lőteret sorkatonák, valamint egyetemisták használták gyakorlatozásra. A hajdani bálterem oldalhajóit kisebb helységekre szabdalták, és azokban lőszerraktárakat, irodákat alakítottak ki. 1990-ben a Budapesti Polgári Lövész Egyesület visszakapta ingatlanát, a megnyírbált állami támogatás azonban a működésképtelenség szélére sodorta a társaságot, amely több tízmilliós adósságot is felhalmozott. Az épület évekig üresen állt, 2006-ban pedig a II. Kerületi Önkormányzat a lőtér eladása mellett döntött. Az épület jelenlegi tulajdonosa a Haris család, akik a 2016 és 2018 között tartó renoválási és épületfelújítási munkálatok mellett az üzemeltetésért is felelnek.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A The Carpenters 1970-es slágerének feldolgozása a Close to You, Soul Might Lady Gaga előadásában. Nick Harrison dalai és produkciói rendkívül atmoszférikusak és érzelmesek, a filmes szakma is korán felfigyelt rá. Az általa írt vagy hangszerelt szerzemények számos népszerű amerikai és brit televíziós sorozatban, valamint divatkampányok háttérzenéjeként is felcsendültek. Egy Nirvana dalt gondoltak újra.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Nicola Conte az egyik legmeghatározóbb olasz jazzzenész, producer, DJ, akit gyakran a New Jazz és a Modern Bossa Nova nagymesterének neveznek. Művészete a 60-as évek eleganciáját ötvözi a modern elektronikus hangzásokkal. 2008-as dalát játsszuk. Előtte a Loditani zenél, a garázs rock és a pszichedelikus blues rock keresztmetszetében alkotnak, a Tokyo Rain szól tőlük. Most pedig Daniel Adriano művész nevén Andóz jön, stílusa a pop, a soul és a funk elemeit ötvözi. Ez a How to Love a Good Man.

0: Jazzy Lexikon.
1: A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől, Kabar, Kurszán, Csalma utca. A Kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Hétvégén tetőzik a kánikula. Újabb törvények segítik az uniós források lehívását. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a

0: Közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: A hírek után újra! Jazzy zene!

Kellemes délutánt 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Kylie Audist, a The Bamboos nevű ausztrál funk soul zenekar énekesnője, számos szólóalbumot is kiadott, 2008-as dalát játsszuk mindjárt. Most pedig Suzy Rosanél, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zenéiben bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel, jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen. Ez a Who Turned.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A New Yorki Escort következik. A zenekar tagjai többnyire stúdiózenészek, akik korábban már dolgoztak együtt, majd összeálltak, hogy a saját zenéjüket játszhassák. Legutóbbi albumuk City Life címet viseli, és 2019-ben jelent meg, a Cocaine Blues Sonite. Most pedig a Glenn Miller Orchestra zenél. Az együttes története egybefor a swing korszak aranykorával, és azon ritka zenei formációk egyike, amely alapítójának tragikus halála után több mint 80 évvel is képes világszerte megtölteni a koncerttermeket.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki. A csapat 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián. Rómában bronz, Tokióban aranyérmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt. A klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel. Egyedülálló és bámulatos. Ez a két jelző, amit leggyakrabban Jimmy Smith neve elé élesztettek. A cool jazz sztárja volt, több mint 100 albumot jelentetett meg. 1965-ös dalát játsszuk. Parov Stellar világszerte Ausztria egyik legnépszerűbb előadója, aki bárhol jár a világban, a közönséget egyszerűen megbabonázza. A jazz, a house, a swing és az elektronikus zene utánozhatatlan fúziójával. 2015-ös Hurt című dalát játsszuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mai kőbányát negyedik Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagból készült többek között az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek: Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül, egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Pénteken nyitja meg kapuit a Zsámbéki Nyári Színház. A mai Manóházban nyílt meg a Felvétel című kiállítás, és szombaton indul a Jazz Fest Budapest. Jó napot kívánok! Idén is változatos programokkal várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház. Az Icsi kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron, a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon pénteken az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be humorral és őszintességgel. A nyár folyamán színpadra lép Hernádi Judit és Kern András a Kalamazú című romantikus komédiában, valamint Rezes Judit és Szabó Győző egy közös estel érkezik. Látható lesz Lackfi János új tragikomédiája, a Három nő egyeset is. A családokra szintén gondoltak. A gyerekeket többek között Bogyó és Babóca, a Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint a Süsi a sárkány előadásai is várják. Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. Szombaton indul a Jazz Fest Budapest, amely 6 napon át a jazz legnagyobb hazai és nemzetközi sztárjait vonultatja fel. A Városháza Parkban és további budapesti helyszíneken olyan világhírű előadók lépnek színpadra, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, Charles Lloyd, Terence Blanchard vagy Ravi Coltrane. A fesztiválon a magyar jazz kiválóságai is feltűnnek, köztük az Orbai Lilla Kvartett, a Gyémánt Bálint Trió, az Olá Krisztián Kvartett és a Nagy Emma Kvintett. Emellett itt ünnepli majd 70. születésnapját Borbély Mihály is egy különleges koncerttel. A program a klasszikus jazztől a világzenei és kortárs irányzatokig számos műfajt felölel, miközben a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane előtt is tiszteleg. Különleges élményt ígér a hajnali Sunrise Surprise koncert a Filozófusok kertjében, valamint a fesztivált lezáró Late Night Surprise esemény.

0: egyes, akkor, akkor egy, egy nagyon speciális atmoszférájú koncertet bízom benne, hogy tudunk adni.
1: A szerelmes klasszikusok szó kapcsolat az nagyon vonzó. Miért találtak rá, miért gondolják, és látják-e igazolva, amit mondok, hogy valóban hívó szó, illetve hívó szó kapcsolat?
0: Hát az az igazság, hogy a koncertnek, hogy valami címe legyen, ez nem teljesen az én asztalom, mert mindig a Blaskovics László programigazgató, vagy a Sklenár Ferenc igazgató szokta eldönteni, de a közönség, megmondom őszintén, én mindig azt nézem, hogy egy koncerten milyen művek vannak, de tudom jól közben, hogy a közönség nagyon, nagyon tetszik az, hogy van egy olyan, sokszor akár általános cím is, ami egy kicsit megpróbálja összefogni. Hát itt muszáj volt nagyon általános címet adni, mert nagyon sokfajta zenét fogunk játszani, de a Szent Iváné napjához nagyon kapcsolódik, akár a romantika, akár a szerelem.
1: Kivarázsolódjon el a közönség, vagy maga a zenekar is?
0: Hát jó esetben a közönség, de az se baj, hogyha a zenekar is ihletett állapotba jut. Az az igazság, hogy ez egy olyan program, amit most kialakítottuk, amit nem csak a Klebersberg kastélyba, hanem máshol is előadunk. Úgyhogy amikor most mi beszélgetünk, mi már túl vagyunk egy koncerten, és meg kell mondjam, hogy az ottani közönség nagyon tetszését fejezte ki, és jól reagált erre a műsorra, amiben aztán tényleg mindenfajta zene megtalálható.
1: Na, a mindenfajtasághoz akkor nyilván szerzők kellenek, vagy címek és témák kellenek, mi a válogatás alapja?
0: Hát igen, két nyitányt is eljátszunk ezen a koncerten, Mozart Don Giovanni nyitányát, amit talán nem kell tovább becsetelni, illetve a Szent Ivánéhoz kapcsolódóan Weber Oberon nyitányát, ugye hát ez rögtön elvisz minket abba az erdő, abba a természeti világba, hangulatba, amiről többek között a Szent Iváné is szól.
2: A Horváth Gáborral készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
3: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve, a Mérgezett mindennapok, segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 kör.

0: négyzetmétersnyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola és alapfokú művészeti iskola kapta. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Otis Kane Los Angelesben nőtt fel, és mielőtt szólókarrierbe kezdett volna, éveken át a zeneipar hátterében dolgozott sikeres producerként és dalszerzőként, bár szeretett másoknak dalokat írni, egy idő után úgy érezte, hogy a legszemélyesebb történeteit és vízióit saját maga szeretné elénekelni, így elindította a szólókarrierjét Free című dalát játsszuk. Bár Sarah J. Morris már a 80-as évek eleje óta aktívan zenélt különböző formációkban, a világ hírnevet egy korszakalkotó popdal hozta meg számára 1986-ban. Ő volt a női társa Jimmy Somerville-nek a The Communards nevű szinti pop duóban. Szóló lemezein bátran nyúlt a jazzhez, a blueshoz, a soulhoz és az afrikai ritmusokhoz. Ez a Back Together Again.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Flórián tér a nevét Bebó Károly 1819 és 1950 között itt álló Szent Flórián szobráról kapta. Bebó 1740-től a Zicsi család szolgálatában állt. A család szobrásza és építési felügyelője volt Óbudán, ahol a zicsiek barokk stílusú kastélyán is dolgozott. A Flórián téren ma is látható egy jelentős munkája, a fogadalmi oltár vagy közismertebb nevén a Szent Flórián csoport. Ennek oltárszerű talpazatán három, a tűzvész, a dökhalál és a földrengés ellen oltalmazó védőszent kőszobra látható. Bebó Károly nevét Békás Megyeren utca is viseli.
0: Jazzy Lexikon.

with you. Folytatódik a Jazzy Lexikon. James Bright producer dala következik, Dumbbeat és Chill Out műfajával dolgozik, némi Deep House-zal kiegészítve Rachel Lloyd énekel a Little Things című dalban. 2019-ben jelent meg a Simple Red Blue Eyed Soul című albuma, élőben rögzítették, csupán néhány utólagos felvétellel egészítve ki. Ez a Don't Do Dumb.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A jazz és a pop keverékeként lehetne meghatározni Flabbies zenét, amit 1997-ben alapítottak. Az olasz jazz soul duótól a Padentról szól majd. Előttük a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Upside Down című dalukat játsszuk. Most pedig Jack Stratton bandája, a Wolfmon következik, az amerikai funk együttestől. Ez a Got to be Mine, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kolosszális Phoenix Turulház Újlipótvárosban áll, a Raoul Wallenberg, a Katona József, a Pannónia és a Tátra utca ölelésében. A hatalmas épületet 1929-ben építette a bécsi székhelyű Phoenix Életbiztosító Társaság és a Turul Magyar Országos Biztosító RT. A hatemeletes, 8 lépcsőházas háztömbben az akkori viszonyokhoz képest szokatlan luxus, hatalmas belső kert, közös használatú mosókonyha és szárító kamra fogadta a bérlőket. A lakások csapjaiból Margit-szigeti termálvíz folyt. A Turulház királynőként magasodik az újlipótvárosi tömb belsejébe, a két főbejárat pedig mágnesként vonzza a tekintetet. A szobrok, a kővázák és a különféle díszítések is megállásra késztetik a járókelőt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sínek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba, ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről

0: anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Bár megkezdődött a nyári szünet, a város forgalmán ez nem lehet észrevenni. A torlódás a szokásos, a körutakon és a nagyobb csomópontokban már csak lassan lehet előre haladni. A kivezető utakon most még csak közepes a forgalom. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Boldog órák elé nézünk, de egy friss és a zenei életet nagyban befolyásoló személy halálhírét mindenképp meg kell említeni. Biztos, ahogy pörgették a Facebookot, önök is látták, hogy elhunyt Clive Davis, aki a 20. század megkerülhetetlen figurája volt. 94 éves korában távozott közülünk, mivel a szerkesztés már úgy állt össze, hogy a mai adásban nem tudtam, de holnap azért teszünk egy kis megemlékezést a személyével kapcsolatban, bár a születésnapját sem tudtuk megünnepelni, mert szombatra esett, így aztán nem volt happy hours. Szóval holnap beszélünk Clive Davis hatalmas örökségéről, hagyatékáról, meg hogy mi mindent csinált itt az elmúlt kb. 70 évben, de most beszéljünk a mai napról, amelyben természetesen mindjárt történelmi kávészünetet tartunk Antalfi Péterrel, aztán beszélünk telefonon a gasztrorégésszel. Van egy ilyen oldal, és most már van egy ilyen könyv is, nagyon érdekesnek ígérkező beszélgetés lesz ez Geri Ádámmal. A második órában évforduló és egy új dal, egy régi dal új verziója szólal meg a jazzy zenék közepette, a harmadik órában pedig természetesen Mesélő Budapest, Mesélő Jazz Kovács és a programajánlatok. Ez a része kiszámítható a műsornak, azonban, hogy mikor, melyik zene szólal meg, az nem. Dolgozunk rajta, hogy ez kellőképpen változatos legyen. Don West következik most, és a Never Love, utána pedig felülünk az Orient Expressre a Stereo Swinggel és Szűcs Gabival.

0: Történelmi kávészünetet tartunk most a Happy Hours-ben.
1: A telefonvonalban itt van velünk Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, de nem teljesen programfelelőse, bár mindig van mostanság valami, amit ajánlani tud, és ennek mi nagyon örülünk, hogy nem csak az éter létezik, hanem mellette más is. De majd Péter elmondja. Szia!
2: Szervusz, sziasztok, köszöntök mindenkit. Igen, itt éppen Szent Iván napjának az előestején vagyunk, tehát ha valaki Shakespeare-t szeretne fogyasztani, akkor most kell a Szent Iváni álmot nézni, akármilyen formában. Amit egyébként még mindig az angolok játszanak a legjobban, hogyha valaki az új Globe-színház előadását nézi, ahol a klasszikus képzelt Shakespeare korabeli, hogy olyan technikával készítik el a díszleteket. Emellett egy olyan színházi kultúrát látunk, ami elképesztően mellékszerepekben is le tudja körözni mindazt, amit eddig a színházra gondoltunk egyébként, de most ugye ez nem egy színháztörténeti kávé lesz. Ami ma lenne még egyébként, most nem megyünk bele a nagyon durva halálesetekbe, de egyébként 1866-ban Clark Ádám ezen a napon halt meg, és ekkor kötik a bécsi békét Boskaiék 420 év 1606-ban II. Rudolf német római császár követeivel, ami azért érdekes, a 17. század egyik fordulópontja az a 15 éves háború, amikor egy kicsit elkezd megváltozni az erőviszonyok, a szárazföldi erőviszonyok, a törökök és a bármilyen európai Habsburg-magyar hadseregekkel. Tehát ez egy olyan pont, amikor már nem feltétlenül katasztrofális végeredménye zárulna, hogyha fölállnánk a török ellen, de még hosszú folyamat az, hogy tényleg ki lehessen űzni őket. Ami még ma van, egyébként Napóleon első feleségének, Josephine-nek a születésnapja, de a születésnapja Alan Turingnak is, aki nélkül nincsen számítógép, vagy Windsurfnek is, aki egyébként Turing-díjas matematikus, neki meg az internetet köszönhetjük. Tehát mindenki, aki online hallgat minket, az ma pont jókor hallgat, és ma van Peter Falk halálának is az évfordulója, ha valaki a nyomozást szereti. Azonban nekünk mindig az aktualitás a legfontosabb, vagy mi az, amiről máskor nem beszélnek, mert a bécsi békéről meg róluk azért lehet hol mozifilmen, hol történelemtankönyvekben beszélni. Holnap este lesz az az évad záró előadás, amiben mindig olyat veszünk elő, ez a saját stand-up history adássorozatunk a Marci Bányi térrel, amikor előveszük azokat, amiket általában kihagynak az ismert terjesztésből. Ugye ez egy korhatáros előadás lesz. Nyilván az a címe, hogy Szex a Szentélyben, avagy hányszor hittük azt legalábbis mi itt az európai elmúlt ezer, másfél ezer évben, hogy mi mindent csináltak a pogányvállások, vagy éppen mit nem, ezt hányszor képzelték el teljesen tévesen, mindegy, középkorban, a reneszánszban, vagy a 19-20. Században, és voltak-e egyáltalán olyan esetek, amikor ilyen tényleg volt. Tehát mindig van egy olyan vált, hogy úristen, mit csinál a másik vallás, milyen szörnyűségeket csinál, vagy erkölcstelenségeket. Ezeket a vádakat egyébként rámondják a rómaiak a bakchanáliákra, utána rá fogják mondani a misztériumvallásokra, rá fogják mondani a keresztényekre, akkor a keresztények visszamondják ezeket a pogányvallásokra, majd egyébként ebbe be fognak kerülni az eretnekek és a boszorkányok is. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e fogni bármikor ezt a mondjuk, hogy erősen korhatáros témát, hogy mit művelnek a Szentélybe, és lehet ez az egész olyan téma, ami nekünk ma korhatáros, és csak bizonyos karikák kihelyezése után tárgyalható. Valamikor volt ez annyira magától értetődő, vagy akár szent is, hogy a templomban ott lehet, bármilyen fajtában. Itt elég meglepő ábrázolásokkal fogunk találkozni, megszolgáljuk a korhatár karikát, ezt mondanom sem kell. Ami viszont érdekes, hogy minden egyes olyan nagy kulturális album, lexikon, díszkönyv, amit az emberek bármilyen régi kultúra iránt érdeklődve lapozgatnak, azokból ezeknek egy nagyon nagy része ki van hagyva, vagy nincs úgy kiemelten elemezve, ami egyébként azért hiba, mert lehet érdeklődésünk bármilyen régi kultúra iránt, most milyen, hogy Dél-Amerikáról van szó, ókori Egyiptomról, ókori Keletről, vagy simán csak görög-római korról, vagy akár Indiáról, vagy Távol-Keletről, hogyha teljes fejezeteit az adott kultúrának kihagyjuk, akkor nem fogjuk érteni azt a kultúrát. Ennek a másik véglete, amikor romantikus elképzeléseink vannak, ugye mindig van orientalizmus, vagyis van egy ilyen elképzelt, misztikus, mágikus, erotikus kelet, ami nem egészen olyan, mint ami mondjuk úgy racionális vagy ipari maszkulin nyugatunk, és ezt nagyon sokat vesézték már művelődéstörténészek, és ezért kialakul egy olyan keretkép, ami mindenképpen ilyen misztikus, erotikus valami. A kérdés az, hogy ezt mennyire nézzük be. Ha most rájönjünk egy könyvesboltba, akkor mindenféle keleti civilizációs fogalmakat látunk össze-vissza használva, és mindegy, hogy az tantra, vagy reiki, vagy jóga, vagy karma, és minden egyébek, ezeket nagyjából úgy használjuk, hogy ezeknek szinte semmi köze az eredeti kulturális beli jelentésükhöz. Mindig izgalmas az, amikor a tévedéseink nyomába eredünk, és időnként ezt úgy kell megtennünk, hogy a képi világ hozzá is elég látványos.
1: Ha történelmi kávészünet, akkor fel kell készülnünk arra, hogy nem túl elegánsan, de a nyakunkba önti a sok információt Antalfi Péter. Követni csak kávéval lehet, jelzem a szakértő urat, viszont mivel mindig tud programot ajánlani, ahol személyesen is lehet találkozni, vagy egy kicsit más stílusban, jobban kifejt lehet a témákat hallgatni, ezért arra kérnélek, hogy a végén ismételjük meg még egyszer, hogy hol, mit érdemes megnézni, meghallgatni offline, szigorúan élőben, analóg módon.
2: A Marti Bányi téri művelődési központban stand-up history évadzárót tartunk szerda este 8-kor, holnap este. Ha valaki nagyon a modernkori történelem szerelmese, akkor viszont Rubikon estet tartunk csütörtökön 25-én, a Premier Kultcaféban este 6-kor. 1896 a nagy milleniumi ünnepünk körülfolyó politikai viták, olyan folyamok, tehát nem csak az, hogy mikor, hova, mit építettek, hanem annak a nemzetépítő politikai diskurzusnak a mélyébe ásunk Cigger Andrással, aki ennek a korszaknak, a korszak politikai életének a nagy szakértője. Úgyhogy ha valaki egy kicsit magyar történelmi és modern történelmet akar máshogy megnézni új kutatások alapján, annak csütörtök, aki nem fél szembenézni a régi koroknak és a régi korokról való tévedéseinknek a korhatáros képeivel, őket pedig szerda este várjuk.
1: És hogy még egy picit összezavarjam a hallgatókat, jövő héten, egy hét múlva, vagyis június utolsó napján pedig itt a Jazzin ismét történelmi kávészünet. Péter, köszönjük!
2: Szervusz, sziasztok, köszönöm!
0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzi egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzivel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzin.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Hogy legyen idejük felkészülni, mondom először az útinformot. Baleset nincs szerencsére, de torlódások akadnak. Például az M1-es autópályán Herceghalom térségében mindkét irányban, tehát a város felé és ki az agglomerációba. Az M0-as keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon pedig Gyál térségében erős a forgalom. Itt 1-2 kilométeres torlódást tapasztalhatnak, tehát szerencsére baleset nincs. Viszont helyszínelnek itt a fővárosban, írják a BKK infós kollégák, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út után a külső sávban, tehát helyszínelnek a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé vezető oldalon, a Váci út után számítsanak torlódásra. Helyszínelnek még a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé, és a többi helyen pedig lassú az előrejutás, például az Árpád hídon Budára, vagy éppen a Hungária körgyűrűn szakaszonként.

0: ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Nos, kedves hallgatók, most valami olyasmiről fognak hallani, aminek láttán, hallatán talán felszalad a szemöldökük. Mondom, a Pilóta Kex titka és a gulyás kommunizmus ízei avagy megjelent az első magyar, most tessék megkapaszkodni, gasztrorégész könyv. Mert nekünk már ilyenünk is van. Nagyon érdekes a téma. A vonalban itt van velem Geri Ádám, gasztrotörténeti kutató, író, aki a gasztrorégész néven tevékenykedik, és szerintem a legautentikusabb, aki a könyvről nyilatkozhat. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Üdvözlöm én is, meg a kedves hallgatókat is.
0: Ha valami, akkor a gulyás kommunizmus ízei itt vannak velünk, rengeteg külföldi viccelődik azokon a dolgokon, hogy például nálunk nem szabad olyan kólásüvegbe beleinni, amiben víznek látszó tárgy van, és hogy nézzük meg a fagyis dobozt, mert abban nem biztos, hogy fagyi van. Van egy csomó dolog, de persze nem erre terjed ki a gasztrorégész könyv, hanem inkább belemegy ennek a szakmai részébe, a gulyás kommunizmus ízeinek szakmai hátterébe. Egy picit mondja el nekünk, ha úgy tetszik, nulláról, hogy aki a kezébe veszi, mit kap?
1: A szakmai annyiból, hogy tényszerű, hogy ezek nem anekdóták, hanem újságcikkek, szemtanúk elbeszélései alapján összeállított fejezetek a gulyás kommunizmus 26 ikonikus ételéről, italáról és vendéglátóegységéről. Viszont ezt a lehető legszórakoztatóbb formában szerettem volna megírni, részben azért, hogy nem is adatokat akartam az olvasóra ömleszteni, hanem ezt próbáltam ezeket a tényeket szórakoztató formában tálalni. Egyrészt, mert az olvasó, az idősebb olvasók, akik éltek benne, ők így fognak tudni nosztalgiázni, így bírnak igazándiból alámerülni. Másrészt pedig talán a fiatalabb olvasóknak stílszerűen mondva így válik fogyaszthatóbbá az a kor, amiben ők nem éltek, de a szüleitől hallottak róla, és esetleg ezen keresztül, ezeken az eleven színes szagos történeteken keresztül esetleg megelevenedik számukra is az a kor.
0: No, egy elemet megemlítettünk, ez pedig a Pilóta Kex volt, és lehet, hogyha most megkérdeznénk a hallgatókat, hogy mondjanak még ilyeneket, fel tudnának sorolni, de most önt kérem, hogy mondjon még pár ilyen ikonikus nevet, címet, mint a Pilóta Kex. Mit tartunk még így a gulyás kommunizmusból bent ma is a köztudatban?
1: Hát ugye ezt két részre is lehet osztani. Van olyan, ami legendává vált, és ma is beszélünk róla, de ma már csak beszélünk róla, mert nem létezik. Említhetném mondjuk a mézes maszkót, ami a bisztróknak volt egy kicsit, vagy a mai szatócsboltoknak, delikáteszeknek volt az archetípusa, és szintén írok róla a könyvben. De mondhatnám a Balaton mentén, de még Budapesten is pont a napokban is láttam a hekket, ami ma is velünk van. Úgyhogy tényleg több felé leágazik ez a történet. Van olyan, ami még velünk van, például a bélszínróló, vagy az ön által említett Pilóta Kex is, illetve vannak olyan dolgok, amik jó részt, vagy igen, tulajdonképpen jó részt, ami eltűnt, annak a nagy része az a rendszerváltással, vagy a rendszerváltást követő években tűnt el. Hát ugye megmosolyogtató lenne ma egy telefonbár, bár lehet, hogy pont az lenne benne a szexi, hogy ilyen ma már elképzelhetetlen, hogy az emberek beülnek egy vendéglátóegységbe, jelesül a telefonbárba, ahol minden asztalon van egy telefon, illetve minden asztalhoz tartozik egy szám, és tulajdonképpen úgy lehetett ismerkedni, sőt rendelni, és úgy lehetett, hogy a megfelelő számot társadta az ember az asztaltól.
0: Szuper! Azt írják egyébként a sajtó közleményben, hogy az ön kutatásainak fontos része Budapest gasztronómia múltjához kapcsolódik, ugye mi is Budapesti Rádió vagyunk, ezért is e témakörben faggatózom, de ha még van a hallgatóban bizonytalanság, hogy most tulajdonképpen akkor a gasztrorégészkönyv az csak ételekről szól, vagy akkor ezek szerint helyekről is, nem?
1: Abszolút, abszolút. Szól ételekről, italokról és helyekről, úgyhogy mondhatni, hogy vagy hát én remélem, hogy országos érdeklődésre tart számot, hiszen egy piros arany az mindenhova eljutott, ma is még mindenhol jelen van. Tényleg említettem a hekket, ami a Balaton életében volt meghatározó, illetve azért ma is meghatározó, vagy hogy egy aktualitást mondjak, azt a történet, annak a történetnek is utána jártam, hogy az 1986-os labdarúgó VB-n tényleg a tészta okozta-e magyar csapatnak a rossz szereplését, különös tekintettel a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es vereségre. Úgyhogy én őszintén remélem, lehet a maguk a vendéglátóhelyek, azok valóban a könyvben Budapest hangsúlyosak, viszont nagyon sok olyan történet, nagyon sok olyan termék van, amit egy ország ismert, vagy egy ország szurkolt tényleg a labdarúgó válogatottért, egy ország szurkolt Farkas Bertalan űrhajósért, és arról is írok például, hogy ő milyen ajándékokkal, milyen ehető ajándékokkal kedveskedett fent a legénységnek, aki őt vendégül látta. Úgyhogy szerintem lakhelytől, és mint korábban említettem, talán kortól függetlenül is bárkinek érdekes lehet ez a könyv.
0: Igen, és azt is írja itt a sajtó közleményben, hogy tulajdonképpen Kádár János sem mondta azt, hogy a krumpli leves legyen krumpli leves elvtársak. Talán Hofi Géza találhatta ki. Lehet, hogy egy-két ilyen városi legendát lerombol, vagy valaminek nem lesz nimbusza, de nem baj, ha egyébként tisztán látunk ezen témakörben sem. Biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa, az majd megkíván egy bambit, vagy enne ezt, vagy inna azt, de abban is egészen biztos vagyok, hogy még egy egészen különleges retro hullámot is elindíthat ez a könyv. Tegyük hozzá, ennyiben kérdeznék csak be, mondjuk így a kulisszák mögé, hogy ugye ön blogot is ír Gasztro Régész címen. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a blogger működésének egy ilyen összefoglalása most ez a könyv?
1: Részben igen, de van számos fejezet, amit kifejezetten a könyvhöz írtam. Vannak a fejezetek, hát egy az egyben semmi nem került át a könyvben, szerkesztve lettek, áramvonalasítva lettek, kicsit a hangsúlyok egyes fejezeteknél áttevődtek, kiegészültek újabb képekkel, illetve recepteket is, ahol adta magát, például a Bélsztinrólónál, vagy a mesesajtnál ott tettünk bele receptet is, tehát mondjuk
0: ma is elkezdődik továbbra.
1: Tessék?
0: Mondom, recept is van, de jó.
1: Igen, igen, tehát mondjuk bélszínróló az még ma is kapható gyorsfagyasztott is, de aki esetleg házilag készíteni el, amivel egészen pontosan kalibrálhatja, hogy hány százalék bélszín kerüljön bele, az házi recept alapján elkészítheti, illetve vannak olyan jellegű receptek, szintén például a bélszínrólót tudom említeni, hogy korabeli receptek, hogy az emberek, amikor a bélszínróló a fénykorát élte, ugye 1970-es évek elején mutatták be, és 70-es, 80-as években élte igazán a fénykorát, hogy gyakorlatilag egy ilyen folklórja lett, és receptkönyvnyi recept, házi recept, vagy egyéb recept jelent meg különböző újságokban, és azokból is idézek, mert hát vannak egészen bizarrok is, például pont a bélszínróló esetében van ilyen paradicsomos, jénaiba lerakott és megsütött, amit olaszos bélszínrólónak neveztek el, hát ha ezt az olaszok meghallották, akkor szerintem biztos fejükhöz kaptak.
0: Ne is spoilerezzünk el többet, mert annyi érdekesség van ebben a könyvben, ráadásul ez időtájt az embernek még meg is kordul a gyomra, ha ilyen sokat beszélünk ételekről. A kedves hallgató, ha ellátogat a gasztrorégész.hu oldalra, egy csomó minden érdekességet talál, és nem, kedves hallgatók, nem lehet megúszni. Tehát attól, hogy valaki a gasztrorégész.hu oldalt olvasgatja, még kimarad egy csomó mindenből, ami viszont benne van Geri Ádám könyvében. Úgyhogy megjelent az első magyar gasztrorégész könyv, szuper olvasmánynak ígérkezik, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Geri Ádám gasztrotörténeti kutatóval, íróval, a gasztrorégésszel beszélgettünk. További szép napot, viszonthallásra!
1: Én is további szép napot kívánok, és köszönöm az érdeklődést!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. A harmadikban lesz programajánló, de van egy kiemelt esemény, amit mindenképpen szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, főképpen azért, mert egy jelentős eseményről van szó. Idén 35. alkalommal rendezik meg, ez bizony a Művészetek Völgye. A jubileumi 10-napos fesztivál július 4. péntekén indul. Az egyik legizgalmasabb helyszín idén a Lőtér lesz, amely elsősorban a fiatalabb generációkat szólítja meg változatos programjaival. Innen indul minden nap a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója, a zenélőbusz, ahol egy veterán Icarus fedélzetén élő koncert élmény várja az utasokat. Szintén különleges hangulatot ígér az 5 év után visszatérő klastrom, amelyet esténként fényfestések és egyedi művészeti produkciók töltenek meg élettel. Olyan helyszínek várják a látogatókat, amelyek önmagukban is különleges élményt jelentenek. Ez lesz tehát a 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgye Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a 2. fokú hőségriasztást, szombattól pedig 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém

0: különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya, hogy helyesebb vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája az afgán migránsok visszaküldése lesz. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, az ilyenkor szokásosnak megfelelő a forgalom, a Hungária körúton, a Könyves Kálmán körúton és a Robert Károly körúton már tolódnak a járművek, és a Nagy körúton is körülbelül ez a helyzet. A Rákóczi úton mindkét irányban nehéz közlekedni, Budán a Margit körúton mindkét irányban lelassult a forgalom, az Alkotás úton a Bakcsomópont felé tolódnak a járművek, a Hegyei úton és a Budaörsi úton és a szokásos délutáni torlódásban autózhatnak. A kivezető utakon mindenhol jelentős forgalommal kell számolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, nyilván rászoktam nézni a Facebookra, és hát azt látom, valószínűleg az én algoritmusom ilyen a zenei érdeklődésem okán, hogy természetesen mindenki most köszönni meg azt a sokat Clive Davisnek, amit tett érte, a nemrég elhunyt zseniális média mogul, illetve kiadói vezető, elnök, mentor és hitmaker. Mivel a mai adást már megszerkesztettük, ezért elmondtam négykor, mondom most is, holnap egy pár szót azért mi is szólunk Clive Davisről, és játszunk tőle dalt, bár ugye sosem volt előadó, de több száz dalhoz kötődnek tevékenységei, ötletei, hozzáfűzései, megjegyzései, meg mi egyéb, szóval Clive Davis majd holnap. Ebben az órában egy Broadway musical bemutatója kapcsán játszunk egy dalt olyas valakitől, aki nem eredeti előadója a dalnak, de éppen születésnapos, szóval összehoztam, amit lehetett, később pedig mutatok önöknek egy új dalt, egy 9 évvel ezelőtti sláger, a Shape of You egy új verzióját. Bizony, a Shape of You majdnem 10 éves, elképesztő. Tudják-e, hogy melyik műfaj a hip-hop atya? Természetesen a jazz. Erről muzsikál most Jim Samuel, utána pedig Takács Nikolasz énekel.

Csak halkan, hogy jegyzem meg, hamarosan születésnapos lesz a mi Takács Nikolaszunk, de nem ma, még egy pár nap van addig. Ez volt a Go On című dala itt a Jazzin, a Happy Hours-ban. Megyünk tovább természetesen, van olyan tartalmunk erre az órára is, amit talán a sztori miatt érdemes megfülelni. A dátum 1994. június 23-a, ekkor mutatták be a Broadway-n a Barry Manilow-dal a Copacabana alapján készült musicalt. És elevenítsük is fel a sztorit, mondjuk a dal sztoriát. Történt ugyanis, hogy Barry Manilow és a menedzsere a riói Copacabana hotel bárjában arról diskuráltak a 70-es évek közepén, hogy van-e olyan dal, aminek az a címe, hogy Copacabana. Akkor és ott ugyan nem jutottak dűlőre a kérdésben, ám miután Barry Manilow, aki egyébként a 60-as években gyakori vendég volt a New York-i Copacabana nightclubban, tehát a név ott cirkulált körülötte, szóval amikor Barry Manilow visszatért az USA-ba, megkérte a szövegíróit, hogy álljanak elő egy sztorival, ő pedig majd prezentálja a zenét. A szöveg a havannai Copacabana klubról szólt, a történet 1948-ban indult. Lola táncos volt, párja Tony pedig pultos. Egyik este megjelent a bárban a gazdag Rico, aki odáig volt Loláért, erősen csapta neki a szelet, ám a féltékeny Tony természetesen közbelépett. Az eredmény, mondom, Blood and a Single Gunshot a dalszövegből, vagyis lövés dördült, de a kérdés a levegőben maradt, who shot who. Nem segítek a megfejtésben, jó? Jöjjön a dal, tessék fülelni a szöveget és a folytatást, na és akkor tegyük hozzá, hogy ebből a sztoriból kerekítettek egy musicalt. Egyébként éppen évfordulós, ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy 1960. június 23-án az akkor 20 esztendős Paul Anka éppen ebben a New York-i Copacabana klubban lépett fel. Ő volt a legfiatalabb művész, aki addig oda betette a lábát, mármint a színpadra. És még egy aktualitás. Ma van a brazil születési, de Párizsban élő Salomé de Bahia a születésnapja, úgyhogy most ő adja elő az évfordulós Copacabanát. Tudtak követni?

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út után. Csak a belső és a külső sáv járható. Helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Balesetnél helyszínelnek Vecsésen a 4-es főúton a Fő utcánál. Torlódásra készüljenek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert csatornát javítanak. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjön most egy új dal, pontosabban egy régi dal új feldolgozása. Azt hinnénk, hogy nem is olyan régi, pedig már 9 éves, szóval egy év hián egy évtizedes, hogy melyik dalról van szó. Ed Sheeran Shape of You című melódiájáról, ami 9 évvel ezelőtt a művész harmadik nagylemezén jelent meg. Ennek mindjárt játszom egy feldolgozását, nagyon friss, a héten érkezett, de azért beszéljünk néhány szót a dalról. A Shape of You volt az, ami utolsóként került az albumra, mert már minden dal megvolt, így valójában nem is akarták rátenni, eredetileg például a Little Mix nevű lánycsapatnak is szánták volna, sőt, még az is felmerült, hogy legyen ez egy Rihanna rudimentál duett, de végül nem így lett. Idézem Ed Sheerant a dallal kapcsolatban. Ez a dal tulajdonképpen a véletlen műve, úgy kezdtük írni hárman, hogy másnak szántuk. Akkor úgy éreztem, hogy jó lenne Rihannának, de van a szövegben egy rész, Putting Van the Man on the Jukebox, ami ugye egy utalás Van Morrisonra. Szóval e mondat környéken azt mondtam, hogy nem, ezt Rihanna nem fogja elénekelni. Eddig az idézet. Egyébként a dal szerelős hangszerelése sem a véletlen műve, mivel Ed Sheeran elsősorban akusztikus előadóként definiálja saját magát, így itt is az volt a cél, hogy a zenekar, a zenei kíséret lájtos legyen. A másik cél viszont, hogy ugyanakkor R&B érzést is sugározzon, ezért az eredetihez képest hangnemet váltott, valamint a TLC No Scrubs című dalának egy kis elemét is beletette a Shape of You-ba, amiért természetesen szöveg és zeneszerzői kreditet kaptak a No Scrubs eredeti szerzői is. És akkor tegyük hozzá, hogy volt még egy olyan elképzelése is Ed Sheerannek, hogy a dalban legyen egy rap-betét Jay-Z-től, de a rapper azzal utasította vissza a megkeresést, hogy szerinte ebbe a dalba nincs szükség repre. Ezt mondta Jay-Z, mi most nem az Ed Sheeran féle verziót hallgatjuk meg, hanem egy bosszásítottat a Banda Brasileira előadásában.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A második óra végén járunk, és hamarosan visszatérünk a harmadikkal, amelyben természetesen van még évforduló, amit szeretnék megemlíteni, vannak programjaink, ezeket jó szívvel ajánljuk önöknek, és lesz egy torony túra is, mármint így rádiós formátumon belül. Valahová fölmászik Tittel Kinga és Szerémi Nóra, annyi bizonyos, hogy abból a toronyból igen-igen szép a kilátás a városra. Minden kiderül természetesen a Mesélő Budapest

0: Puccimre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Július 14-ig még megköthetők a Széchenyi Kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Közben a védelemért felelős uniós biztos szerint Ukrajna fölénybe került harctéren Oroszországgal szemben, és a modern drónok egyre hatékonyabban fékezik meg Moszkva előrenyomulását. Hozzátette, a jövőben védelmi uniót kell kiépíteni az orosz fenyegetés ellen, Ukrajna és az EU között. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset történt a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál. Tart a helyszínelés a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, az Irinyi József utca a Petőfi híd útvonalon, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Lassú az előrejutása a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon Budára, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani közmű felújítása miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca

0: Előtt útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, örülök, hogy a harmadik órát is együtt töltjük. Szuper jazzy zenék, csak néhány név. Mindjárt Barbara Tucker, aztán Benny Sings, Bill Withers, Rafael Gualadzi, Papik, Majsai Gábor. Leszünk itt bőven, és akkor nem beszéltem a szöveges tartalmakról. Ugyebár jön a programajánló, van még naptári esemény, és lesz szőlő, meg lágykenyér, persze, valamint mesélő Budapest is. Ami most jön, az egy szuper dögös ős soul feldolgozása. A dal eredetiét 1972-ben az amerikai Lynn Collins énekelte, aki egyébként James Brown háttérénekese volt. A következő dalon hallani, hogy a dal szerzője maga James Brown. Következik az a Think című dal, amely nem keverendő össze a Rita Franklin 68-as dalával. Ez a másik, a Think About It. Barbara Tucker énekel.
2: Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? You! Those of you who go out and stay out all night long and expect us to stay home when you did what you did, because you did it, we can't do it? But let me tell you something here. The sisters ain't going for that no more. Hey, sisters, you feel me? Because we realize two things that y'all ain't doing nothing greater for us than we can't do for ourselves. Can I get an amen? Somebody say yeah. What we want.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjenek programajánlataink! Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk pedig, amely az elektronikus zene legendás úttörője, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini garantálja a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, ezért bátran kijelenthetjük, hogy Veszprém Fest július közepén egészen biztosan lesz. Idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folkarcok Hagyománya Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Július első péntekén fehérbe öltöznek a funky és diszkórajongók, hogy immár 66-szor ünnepeljék közösen a klasszikus parti élményt a klasszikus parti himnuszokkal, és mindezt megspékelve a legendás Studio 54 slágereivel. Aki ebből kimarad, az tényleg lemarad. Klasszikus funky és diszkó Surival és Jazzkováccsal, valamint a város műértő és partiképes nagy-nagy Get Funky családjával. Mindez a Kopaszigáton, tehát július első péntekén a Get Funky Party 66.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset történt a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál. Tart a helyszínelése a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, az Irinyi József utca a Petőfi híd útvonalon, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Lassú az előrejutása a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon Budára, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani közmű felújítása miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 23-án. Nézzünk néhány dátumot. 1984. június 23-ában Nagy-Britanniában a Duran Duran Reflex című dala volt az első, albumuk producere pedig a Chicből ismert zseni Nile Rodgers volt, ezért aztán kellően funkira is sikeredett az a lemez. 1990-ben a színész Gary Busey, aki 87-ben a Buddy Holly életéről készített film főszereplője volt, éppen június 23-án vásárolta meg a művész egyik gitárját $250,000. És még egy listás emlék, 1979-ben ezen a héten az amerikai lista csúcsára ért a Supertramp zenekar Breakfast in America című legendássá vált albuma, amelyről most a The Logical Song szólal meg a Papik újraértelmezésében.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma sétálni fogunk, de nem vízszintesen, hanem mondhatnám azt is, hogy függőlegesen. Egy torony túrán vehetnek részt most velünk a hallgatók.
2: Igen, arra gondoltam, hogy olyan szép idő van már mostanság, és ha valaki szeret felmenni tornyokba, és szereti madártábladon megcsodálni a fővárost, akkor érdemes egy-egy ilyen helyet beiktatni. Beszéltünk már a MOL Campus toronyról, és most a Mátyás templom tornyát hoztam a rádió hallgatóknak, ami az, nekem az egyik személyes kedvencem. A toronyról nagyon fontos tudni, hogy Mátyás király volt az, aki a délnyugati harangtornyot, tehát ezt a nagyon szép nyolcszögletű tornyot ráemelte a templomra, és ekkortól nevezzük a tornyot Mátyás templomnak, hiszen a templomnak a hivatalos neve Nagy Boldogasszony templom. Ez a nyolcszögletű torony, ez rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. Akkor nem volt még az a mostani szép csipkés, gótikus csipkés sisakja, hiszen ez csak később került rá, de maga a nyolcszögletű torony az már 1470-ben állt. Aztán tudjuk azt, hogy jött a törökkor, templomból mecset lett, és a műezének naponta ötször mentek fel a toronyba, ötször hívták imára az iszlám hívőket, és ahogy mondtam korábban, a milleniumi átépítések során Sulek Frigyes álmodta meg a mostani nagyon szép gőcsipkés tornyot. És ebben a toronyban az 1890-es évek végén történt egy nagyon érdekes momentum, a fővárosi lapok erről be is számolnak, hogy a fővárosi tűzoltók főparancsnoka felmászott a toronyba, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, idézem, vajon a Mátyás templom erkélye alkalmas-e tűzjelző állomásnak. És ő úgy találta, hogy igen. És hát ezzel a kedves hírrel lepte meg Budavár a lakóit, hogy a jövő évtől, azaz 1895-től kezdődően a Mátyás templom tornya tűzjelző torony lesz.
1: Ebbe a toronyba csak a kiváltságosok és akiknek ott dolga volt, azok léphettek be?
2: Így van, pontosan. Tehát régen ugye őrszemek figyelték a toronyból mindig a várost, és ha tűz ütött ki, akkor riasztották a lakosságot. Tudjuk azt például, hogy az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támad föl a tűz. A belváros egy harangot kongatott, a Ferencváros kettőt, Józsefváros hármat, Lipótváros négyet, Terézváros ötöt, a budai Mátyás templom pedig hatot kongatott, és így jelezte a tűz kitörését. Tehát egy ilyen tűzjelző tornyot hoztak létre a Mátyás templom tetejében. Aztán tudjuk azt, hogy idővel a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet a laktanyába, és 1900 környékén már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót is. Ez a módszer különben egészen sokáig fennmaradt, 1911-ig volt a Mátyás templom tornyában tűzjelző állomás.
1: Tehát tűzjelzésre használták. Kik voltak még itt a toronyban?
2: Ami szintén nagyon érdekes, hogy toronyzenészek is szolgáltattak zenét a Mátyás templom tornyából. Ezek a toronyzenészek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, és hát a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, az áthaladó és a távozó előkelőségeket, de emellett ők kezelték a toronyórát például, őrködtek, tüzet jeleztek, ahogy mondtuk már, és tudjuk azt, hogy a Mátyás templom tornyából már 1500-ban például a toronyzenészek újévi köszöntő zenét szolgáltattak 1500-ban.
1: Elképesztő.
2: De szerintem ez fantasztikus. Aztán beszéltünk a műezinekről, akik szintén föntről jelezték az ima alkalmakat, és aztán a Mátyás templom tornyában 1896-tól csendült fel ismét a zene, általában évente egyszer, de nagyon szép hagyományt teremtve ezzel, és ezt a hagyományt aztán a kőbányai Szent László templom is átvette 1899-ben. Nekem az egyik személyes álmom lenne, hogyha ezt újra talán fel lehetne eleveníteni a Mátyás templomban. Képzeld el, hogyha toronyból zenét hallhatnánk. Szerintem fantasztikus lenne.
1: Mióta látogatható a nagy közönség számára? Látogatható?
2: Látogatható 2015 óta, ugye felújították a templomot, és ennek keretében a tornyot is, tehát 2015 óta megnyílt a harangtorony, szervezett túrák keretében fel lehet menni. A torony magassága egy picivel több, mint 78 méter, és hát a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel. Tehát azért ez egy jó kis kardió program, és 46,73 méter magasságból élvezhetjük a város panorámáját. Közben, ahogy felmegyünk, háromszor meg is állunk, a Mátyás torony szobában, illetve az alsó és a felső harangszinten, de hát a kilátás az tényleg mindenért kárpótolja az embert, hiszen ha jó az idő és tiszta a levegő, akkor akár a Gödöllői kastélyig is el lehet látni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ú, de jó.
2: Olyan érdekes, nem?
1: Igen.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours vége. A keddi napnak még nincs, a következő órában olyan előadók várják majd önöket, mint a Pete Project, Gloria Gaynor, a Soul Perfrasia, a Philip Sastrio, vagy éppen Stevie Wonder, aki nem lesz itt a következő órában, és holnap délután 4-ig biztosan nem, az a műsorvezető Jazz Kovács László. Kívánok mindenkinek további szép estét, viszont hallásra!
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a wtn.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosság

0: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban balesetben sérült jármű okoz útszűkületet a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Holnaptól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, az Irinyi József utcától kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bognáfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Simonyi Zsigmond utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépő Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék

0: hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Isztria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci Szimva-patakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a Szimvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy. Jazzy.
1: Én már jártam ott, ahol senki nem talált. Bezárt ajtók mögött nem léphetsz tovább. Éltem úgy, volt körülöttem sok barát. Volt Andiá,

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a wtn.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.

0: valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Hadnagy Vilmos válogatásában. Itt a Jazzin.

Hadnagy Vilmos készítette. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Hadnagy Vilmos készítette. Jessi. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllőn tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai

0: tapasztalattal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzén elkezdődjön a Jazzy Night. A mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna, ha tehetik, töltsék velem az éjszakát, velem és olyan művészekkel, mint például Török Emese, aki a dob mestere. Blue Train című dalával készültem. A kezdésben pedig Szent Martin játszik, Átok vagy áldás című instrumentális szerzeménye először a 2006-os Égi Vár című albumán jelent meg, már is felteszem a lejátszóra, hallgassuk most őt, jó szórakozást egész éjszakára, itt nálunk a Jazzén.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Csorba Lóci vezetésével a Lóci játszik és elhozza Kár, hogy elhagytál című felvételét. A kezdésben pedig Ray Charles szerzeménye, amit Fekete Kovács Kornél hangszerelt át, hogy Illényi Katica előadhassa. Ezzel kezdünk. Hallelujah, I love her so. Válogatásunk után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A vonal túlsó végén pedig itt van velünk Balázs Zoltán, a Metrin Központ művészeti vezetője, és az Öltöny című darab rendezője, amiről azt írták nekem, hogy kortárs jazz és opera. Na most én itt már elvesztem. Jó reggelt! Hogy lehet összehozni a jazz és az operát?
2: Hát nagyon egyszerű, mi a látszatokra nem adunk. Látszólag össze nem illő műfajok. Nagyon nagy örömmel fúzionálunk, így van ez az Öltöny esetében is, mert a történet maga megengedi ezt a lehetőséget, mármint hogy egy erős kötött és egy szabadulni akaró vagy a szabadulásra alkalmas sztárnyaló műfajt tudjunk összeboronálni a főszereplőnő Matilda személyén keresztül, aki egy nagyon furcsa, szorult helyzetben találja magát hirtelen, minden vágya, reménye egészen másfelé szomorodik, ahogy Babics mondaná, és hát ebből a speciális helyzetből próbál kitörni. Ilyen-olyan okozatai vannak ennek a családon belüli erőszaknak, ez természetesen a férjéhez, Filemonhoz képest érdekes, akibe beleszeretett 2 éve, de nem úgy alakult a kapcsolatuk, mint ahogy ezt szerette volna, és hát mindig egy újabb és újabb esélyt adva önmaguknak megpróbálja valahogy pozitív irányba terelni ezt a viszonyt, de hát aztán mást ír nekik elő a sors, illetve a kor, mert erről fontos néhány mondatot ejtenem, a apartheid világa, ugyanis egy dél-afrikai szerzőről, Kent Embáról beszélünk, aki ma már klasszikusnak számító novelláját annak idején az 50-es években megírta.
1: És ez az Öltöny, ugye?
2: Így van, ez maga az Öltöny, ami szimbolikus cím, mert az öltöny maga a szeretőnek az öltöny, ami ott marad a légy ott után, és a bosszú eszköze lesz, hatalmasodik el, materializálódik, és hát ilyen értelemben elkezdi egy másfajta dimenziónak, nevezzük mondjuk mágikus realizmusnak a világát kitárni.
1: Hűha, mágikus realizmus és opera, jazz opera. Egy kicsit beszéljünk, mert tényleg segíts nekem ezt megérteni. A jazz az egy improvizatív műfaj, a jazzben gyakorlatilag nagyon gyorsan történik a dolgok. Az opera ennek pont az ellenkeze, ahol nagyon lassan történik a dolgok. Nagyívű dallamok vannak, sokáig kitartott hangok. Hogy lehet ezt a kettőt összehozni?
2: Hát így, ahogy említi. Azt gondolom, hogy minden a játékosság, a fantázia, a kísérletezés, a törekvések jegyében tud igazából testet ölteni. Én természetesen ahány jelenet annyiféleképpen variáltam, mint rendező, de hát van egy zeneszerzője ennek a műnek, Kovács Adrián, aki egyfelől a jazz tanszakon végzett, tehát autentikus képviselője ennek a műfajnak, de hát az opera világában is otthon van. És én azt gondolom, hogy pont ahogy említettem a legelén, a kötött és a laza, vagy az improvizatív, ahogy ön mondta, szegmensek találkozása adja ennek a dinamikáját, a speciális folyamatosan változó szőttes jellegét, már mint a történetét. Kicsit, hogyha a hallgatók ismerik, vagy talán még emlékeznek az idősebb korosztály Parágyánó világára, a filmes ikonról beszélek, a gránátalma színe, vagy mondjuk a videóklip technikára gondolnak, ami nagyon divatos, és csak főleg a jó minőségre gondolva, akkor nagyon bátran és merészen ötvözi a különböző ízeket, stílusokat, műfajokat, egyfajta asszociatív lehetőséget biztosítva a nézőnek, hallgatónak.
1: Na, akkor egy kicsit menjünk rá jobban a darab történetére. Tehát azt már említetted, hogy 50-es évek apartheid, ahol ugye összejön egy pár, aztán egyszer csak a férj rajta kapja a feleséget, hogyha jól értettem, a szeretőjével. Ott marad az öltöny, és onnantól kezdve ezt az öltönyt a férj bemondja, és arra kényszeríti a feleségét, hogy mire pontosan?
2: Hát egyfelől, hogy velük reggelizzen, ebédeljen, vacsorázzon, időnként el kell jönni a tisztítóba, mindezt látványos formában meg kell sétáltatni, de a templomba is így mennek, és a többi köztük alszik, velük él, velük lélegzik.
1: Ez gyakorlatilag egy lelki abuzálás, ugye, hogyha jól értem?
2: Pontosan, pszichológiailag nagyon pontosan kidolgozott okozatok uralják ezt a történetet.
1: Ez egy tragikus végű darab egyébként?
2: Hát, hogyha elárulom, akkor nem lesz meglepetés, de van benne ilyen meg olyan irány is. Én azt gondolom, hogy pont a képlékenysége vagy a libikóka jellege adja ennek a történetnek a titokzatos ényét is. Ezt azért fontos megemlíteni, mert egy nem akármilyen női alak a főszereplő, akinek a világa lévén, és ezt fontos elmondanom, énekes nőként egy merész, szárnyaló, szabad, vagy szabadulni akaró attitűdből fakad, és hát ezt fosztja meg, vagy ettől válik meg a házassága révén, és hát aztán az a világ, amiben megkényszerül, vagy kényszeríti saját magát, az nem igazolja a vágyait, a törekvéseit, ezért hát megfeneklik, meg dermed, mind az ő személyisége, mind a világ, vagy az élettér, amiben kényszerül, és hát igazából egy nagyon aktív személyiség, mert megpróbálja ezt megváltoztatni, vagy legalábbis utat keresni a változáshoz. Én azt gondolom, hogy ennél többet sem férfiként, sem nőként nem nagyon tehetünk a saját életünkért, vagy a kapcsolatainkért, mint hogy folyamatosan újra tervezzük, a változásnak teret adunk, és megpróbáljuk ízléssel, intelligenciával, érzékiséggel, előremutatóan táplálni, alakítani, és hát jó irányba fordítani.
1: 3 nap múlva pénteken lesz majd a bemutatója, méghozzá ugye a Bánkító Fesztiválon, Jazz Fesztiválon.
2: Így van, és hát nagyon fontos, hogy elmondjam a 3 főszereplőnek a nevét, mert...
1: Ó, bocsáss meg, kell. Igen, ez még nem hangzott.
2: Nem, dehogyis, hát nem, hát ez az én dolgom, és örömmel teszem, mert Radnai Csilla kelti életre Mátildát, Bányai Kelemen Barna Filemont, és az öltöny magát, meg egy táncművész, Fehér Ferenc. Ráadásul a mű színpadra adaptációs történetében először alakítja az öltönyt élő szereplő, és nem egy tárgy, vagy nem egy öltöny, amit cipelnek ide-oda. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon különleges a mi világunk. A díszletről, jelmezekről nem is beszélve, mert egyfelől merítkezik az autentikus dél-afrikai világból, Johannesburgból és környékéből, hiszen ott játszódik a történet, illetve hát azért a saját korunkra, világunkra reflektálva azért a modern elemek, és hát a mágikus realizmusnak egy-egy finomsága itt bekerül, hogy stílusos legyek.
1: Na akkor még egyszer, tehát 3 nap múlva pénteken Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadása lesz ez a darab. Tudunk még beszélni egy kicsit egyébként a Jazz Fesztiválról, hogy mi minden történik még a hétvégén?
2: Igen, kísérő programok tömkelege, nem sorolom fel, mert rengeteg lesz, de nagyon...
1: Nagyobb fellépők?
2: Hú, tényleg nem kezdek bele, hogyha megengedi ön is, meg a hallgatók is, mert végtelen számú fellépő van, és nem szeretnék senkit megsérteni, ha valakit kihagyok, de mindenki megtalálja maga számításait, tehát a lájtosabbtól a durvábbig, a nagyobbtól a kisebbig. Én azt gondolom, hogy itt inkább a kísérő programok, és főleg ami akár a gasztronómián keresztül, vagy az egyéb társ művészetek műfajokon keresztül még kapcsolható, az is össze lett végül a fesztivál égisze alatt kapcsolva, így aztán tényleg egy igazi érzéki élménnyel részesülhet, vagy találkozhat.
1: Hogyha valaki nem tud egyébként, akkor a Bánkító az itt van Budapesttől, nem messze egyébként. Egy kicsit éjszakra, így van, 50 perc nagyjából autóval, és csodálatos úton lehet autózni, de így egészen káprázatos az egész, és nagyon-nagyon kellemes a Bánkító.
2: A partján, és csodálatos a tó maga, itt még van víz, és csodálatos az épület, a metrén, a hotel vele szembe, szóval itt lehet wellnessezni kint és bent közben, és aztán este megmeritkezni az előadás különleges világ.
1: Mi lesz a folytatás egyébként a darabnak? Merre mentek még vele?
2: Magyarországon belül Gyulára, a fesztiválra, aztán a Városmajori Szemlére beválogatták a versenyprogramba láthatatlanul, ami nagy bizalmat és felelősséget jelent, illetve hát előttünk van egy dél-afrikai turné jövő év elején.
1: Na ezt akartam kérdezni, ezt ki lehet vinni külföldre, és akkor ott milyen nyelven? Magyarul, angolul?
2: Mivel az egész előadás angol nyelven játszódik, angol nyelven énekelnek, és magyar felirattal megy itthon, külföldön meg azt szerint, hogy épp melyik országból játsszuk majd, ezért bárhol, amúgy meg mozaik-szerű a díszlet maga. Mi itt szoktuk kitalálni a saját tereinket, Maladipe színházként, mert ugye ez egy Metrin Maladipe koprodukciós előadás, én a Maladipének vagyok az alapító igazgatója is, az idén 25 éves színház, úgyhogy mi gyakorlottak vagyunk az utazás rutinjába, technikájába, stratégiájában, ezért nagyon sok felé tudtunk a világon gyorsan alkalmazkodni a saját jól kigondolt tereinken keresztül. Ez is ilyen az öltönytere.
1: Zoltán, köszönöm szépen, még egyszer Balázs Zoltánnal beszélgettünk az Öltöny című műnek a rendezőjével, és hát akkor nem is tudom, ilyenkor mit kell kívánni színházi berkekben, szabad sikeres előadást kívánni?
2: Bármit, nincs ilyen típusú skrupulus, hogy Macbeth szót nem ejtjük ki, meg nem kívánunk egy kalappal, minden jót kívánjanak mindenki a hallgatóknak, sok örömet és élvezetet majd, ha ide látogatnak.
1: Zoli, köszönjük szépen neked, hogy rendelkezésünkre álltál, szép napot kívánok!
2: Örömmel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallott.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Gyönyörű helyszín, gyönyörű dallamok és egy szimbolikus éjszaka. Pénteken este 8-tól különleges koncertre várja közönségét a Duna Szimfonikus Zenekar. A helyszín a Klebelsberg kastély hangulatos rózsakertje, a koncert a romantika, a szenvedélyes a nyári esték különleges ötvözete, Eckhardt Gábor szórakoztató és ismeretterjesztő kommentárjaival, illetve az est karmesterének invitálásával. Itt a Reggeli Expressben tehát Horváth Gábor.
2: Szeretettel köszönöm hallgatókat. Hát igen, a Klebelsberg kastély udvara visszatérő koncerthelyszíne a Duna Szimfonikus Zenekarnak, és mindig nagy örömmel megyünk oda játszani. Egyrészt, mert zene szerető és értő közönség vár mindig minket ott. A másik pedig, hogy hallatlan hangulata van este felé annak a helynek, és ha éppen az időjárás is kegyes, akkor egy nagyon speciális atmoszférájú koncertet bízom benne, hogy tudunk adni. Én mindig azt nézem, hogy egy koncerten milyen művek vannak, de tudom jól közben, hogy a közönség nagyon, nagyon tetszik az, hogy van egy olyan, sokszor akár általános cím is, ami egy kicsit megpróbálja összefogni. Nagyon sokfajta zenét fogunk játszani, de a Szent Ivánéj napjához nagyon kapcsolódik, akár a romantika, akár a szerelem. Az se baj, hogyha a zenekar is ihletett állapotba jut. Ugye ez egy olyan program, amit most kialakítottuk, amit nem csak a Klebelsberg kastélyban, hanem máshol is előadunk. Két nyitányt is eljátszunk ezen a koncerten, Mozart Don Giovanni nyitányát, amit talán nem kell tovább ecsetelni, illetve a Szent Ivánéhoz kapcsolódóan Weber Oberon nyitányát, ugye hát ez rögtön elvisz minket az erdő természeti világba, hangulatba, amiről többek között a Szent Ivánéhoz is szól. Lesz Mendoza Nászindoló, Liszt szerelmi álomok, Griegnek szeretném kiemelni a Szimfonikus Táncok című négy tételes alkotását, ebből három tételt fogunk megszólaltatni. Senki nem szokta ismerni, pompás. És a koncert utolsó 15-20 percében pedig Dvořák szláv táncai és Strauss keringői polkái közül válogatunk. Igazából egy zenekar az mindig örül egyrészt a törzs közönségének, akik a hűségükkel bizonyítják, hogy eljönnek mindig a koncertekre, másrészt természetesen azokat, akik még soha nem voltak akár vagy a Klebelsberg kastélyban, vagy a Duna Szimfonikus Zenekar koncertjén, mert én hiszem és vallom, hogy a tradíció, a hagyomány és a folyamatos megújulás az nem csak a zeneművekben, hanem akár a közönség invitálásában, nevelésében is egy fontos szerep. A legnehezebb ilyenkor a zenekarnak az, hogy rögtön abban a pillanatban stílust váltson, és belehelyezkedjen egy pár perces tételbe. Mert egy egész szimfóniát végigjátszunk, annak van egy íve, egy vonala, abba könnyű belekerülni, de amikor egy Mozart nyitány után rögtön egy szerelmi álmok jön, aztán egy Döli balettzene, aztán egy Weber, aztán Strauss, ez nem könnyű feladat, de ugyanakkor pont ez ad motivációt, hogy milyen sokszínűen is tud egy muzsikus játszani. Július nagy része azért szabadsággal telik, pihenéssel. Van egy filmzene programunk, amiket egyébként évvégéig még körülbelül 7-8-szor eljátszunk a Magyarország nagyon sok vidéki városában. Viszont szeretettel ajánlom kvázi utolsó szezonzáró koncertként a július 5-i Aula Magnába lévő koncertünket, ahol tájvani gyerek zongoristákat fogunk lekísérni, és hát még nem találkoztam velük, de hát a felvétel, amiket küldtek, hát itten csodák lesznek. 11-12 évesen úgy játszanak Beethoven meg Mozart tételeket, zongoraverseny tételeket, hogy örömét leli az, aki eljön a koncertre. És hát a Duna zenekar jellegéből fakadóan, mert bérletes koncerttől, filmzenén át ifjúsági koncert, nagyon sok helyen játszik. Tehát ha adva van egy ideális akusztikai jó koncerthelyszín, mint például meg kell mondjam, hogy kevés zenekar tud olyat csinálni, hogy pár héttel ezelőtt egy Zeneakadémia Bachelor diploma koncertre játszott a zenekar, ahol muszáj volt három fiatalnak is lediplomázni, ezért két szünetes volt a koncert, és a zenekar három hatalmas 42-3 perces romantikus szimfóniát szólaltatott meg, és hát azért ez nagyon kemény fizikailag is a Zeneakadémia színpadán. Ez az ideális rész, mondjuk egy Zeneakadémián föllépni. De amikor 3,5 óra buszozás után eljut az ember egy furcsa sportcsarnok akusztikába, vagy egy vidéki művelődési ház nem túl ideális akusztikájába, ott is meg kell oldani, hogy jó koncert legyen. Az egyik jobban esik, a másik kevésbé, de ha jó koncert lesz, akkor a vége mindig jól esik mindenkinek. Ez köti össze a 23 éves, nemrég diplomázott és most került be a zenekarba, a nyugdíjas és még visszajár 73 éves. Ez a közös nevező, hogy van a három próbánk, és jónak kell lenni annak a szimfóniának.
1: Nem csak jó, hanem gyönyörű és szerelmes lesz minden hang, tehát Szent Iván estéjén, pénteken este 8-kor a Klebersberg kastély rózsakertjében a varázs és vele a szerelmes klasszikusok a Duna Szimfonikus Zenekar jóvoltából várja majd önöket. És persze ott lesz a reggeli express vendége, akinek megköszönjük az invitálást. Ő az est karmestere, Horváth Gábor.

0: Megérkezett a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, de inkább emberi, mint a robot hangon invitálom önöket csütörtök este fél hétre a Magyar Zeneháza kreatív hangtárába. Ez a robot orgona Est Váci Dániel át hangszereléseivel Bach, Haydn, Mozart, Liszt, Beethoven darabok mellett akár Queen, Illés és Britney Spears számok is érkeznek repertoárban, úgyhogy mindezeket egy teljes mértékben robotizált zenekar adja elő, tehát a legjelentősebb szerzemények a számítógép által vezérelt, de teljesen akusztikusan megszólaló hangszereken élvezhetők majd tehát a kreatív hangtárban csütörtökön. Hála Istennek emberi hangok érkeznek a tündérkertbe, egészen pontosan a Fugába vasárnap este 6-kor, mert hogy tündérkertben jártam, annak a dalestek a címe, amelyben a gyönyörű csörgőkat a Havas Horváth László, illetve Jászberényi Lilian, Berecki Gálfi Nikolett zongorán működik majd közre főként Schumann, Schubert, Wolf, Farkas Ferenc, Balassa Sándor, Faragó Dániel dalokkal. Vörös Sándor, aki úgyis születésnapos volt tegnap, a Tündérkert című versében ugye azt írta, hogy körülveszi bodza, kerítése kristály, mint jég, behavazva. Varázslatos koncert, tehát a varázslatos Csörgő Katával és Havas Horváth Lászlóval vasárnap a Fugában. És akkor most egy picikét térjünk át a gyerekekre, akik a legfontosabbak, és az is nagyon fontos, hogy ők tudjanak játszani. A játék pedig azt jelenti, hogy a Szászház utcába invitálom mindenkit, Erzsébet városról van szó, és hogyha megengedik maguknak, illetve megengedik a gyerekeknek, akkor természetesen egy remek mese délelőtt vár mindenkit szombat délelőtt. A Leprikonok Átka érkezik Varró Danitól a Garzon formáció jóvoltából. Viking kaland és vitajáték is lesz, aztán persze a nézők majd egy viking kaland játék főhőseként kergethetik a saját csemetéjüket, és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány pedig tartja ezt a bizonyos drámatanár konzulensekkel is megerősített vitajátékot. De vitán fölül áll, hogy a legfontosabb az, amikor Hieronymus Bosch mögé szeretnénk nézni, nagyon sokan megtettük ezt, és hála Istennek a Várkert Bazár Testőrpalota vetítő termében szombat este 6-tól David Bickerstaff filmjében valamennyire ez megfejtődik. Volt tehát rejtvény, volt tehát robot, és voltak gyönyörű hangok minden programra. A gyerekeknek is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Stílus és szenvedély, ezt ígérem Önöknek 11 óra után is. Október 29-én ünnepli Végvári Ádám a 75. születésnapját, mégpedig az Erkel Színházban. Ezt a különleges jubileumot egy egyszeri, ünnepi koncerttel köszöntik majd a Neoton Família sztárjai. Itt a Nightban Csepregi Éva énekel, majd mégpedig a Neoton Swing című lemezről szól az örök vallomás, I Love You. A kezdésben Szeder Szabó Krisztina formációja, a Szeder, indul a Lazsadal. Jó szórakozást! Mit szólnál?

Itt a Jazzin, ez a Jazzin, át benne pedig a balassagyarmati Szalon Jazz zenekar, a Latte Máfiától szerepel Je t'aime című melódiájával, amelyben Rédei Reni közreműködik. A kezdésben basszusgitárjáték, Muk Éva ennek a hangszernek a mestere, világszerte elismert muzsikus. Ő Bilbao című dalát indítom, itt a Jazzin.

0: Kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkkal folytatjuk a Jazzy Nightot. Kérem, fogadják sok szeretettel Dezső Csaba hegedű és brácsa művész előadásában Gerald Marx és Sermoy Simons 1931-es szerzeményét All of Me címmel. Évfélig még Fekete Kovács Kornél vezetésével a Modern Art Orchestra is szerepel, Trombitáj című dalukban Hajós András közreműködik. A kezdésben pedig egy örök zöld, amelynek a szerző párosa Harmad Imre és Walter László. Farkas Róbert vezetésével a Budapest Bár játszik, Szívemben bomba van, a két előadó Németh Juci és Kis Tibi. Jó szórakozást kívánok, és ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik. Számítok önökre!
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: Garikám, legyen kedves.
3: Ha közeleg az év vége, és álmos még a délután, és kölyök pezsgőt kell még venned sok virsli után, ha feszült vagy és befejeznéd ezt az évet igazán, tölts ki minden haragot egy papír trombitán. Ha várod már, hogy éjfél legyen, s kocsanjon a sok pohár, s a szomszédok se fogták fel, hogy rájuk még mi vár. Vedd elő a trombitán, és fújj bele egy nagy X-ert, ünnepeljük hangosan a szilvesztert.
4: Szilveszter áll a bán, minden idióta trombitán, ha éjjel én is az vagyok, trombitálok egy jó nagyot. Zenebona, kajapia, jelmezek, azt tudja, hogy máma nem

Szépen úszik az egész város, és egy kondulás. Megszólal a fénrész harang, most jön a kacintás! Szilveszter, nagy buli, aki normális, csak az hagyja ki. Ma éjjel abnormális vagyok, ájulásig kárcsolok. Buli van! Az egész város is egy kukkanás.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tarzol

0: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin már is folytatódik a Jazz the Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Nem sokára megszólal az öttagú funk beat zenekar az Ultravaló előadásában a Kezdődik című daluk, hiszen ez a nap is még csak most kezdődik, és a nyitányban pedig Kolman Gáborral az élen a Budapest Jazz Orchestra. Még ma éjjel boldoggá tehetsz. Ha velem tartanak, akkor engem is. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Moore Bernadette Bedi is énekel. Őt a 90-es évek végén a Bestiák formációban ismertük és szerettük meg, manapság pedig a Melody Maker formációval láthatjuk. Valami új és Moore Bedi. A kezdésben pedig egy 2 éves muzsika, az előadó és a szerző is, Panzaris Dina, Inner Child, itt a Jazzin.

Már is folytatódik a Jazzy Night, a Jazzy éjszakai műsora. Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk, amelyben Seres Rezső legismertebb muzsikája is felcsendül, amit a világon több mint 100 nyelvre fordítottak le. A zenét, ahogy mondtam, Seres Rezső zongoraművész, slágerszerző szerezte, szövegét pedig Jávor László költő írta. Nyári Károly előadásában szól majd. De ez az az összeállítás, ahol hazánk első világhírű jazz muzsikusa Szabó Gábor is szerepel, tőle a Gypsy Queen várakozik, de a kezdés a Maszkura és a Tücsökraj 2009-es felvételé, ez a Tiszta Gyümölcs, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin, már is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy óra utáni első összeállításunkban szerepel majd Csemer Bogi. 2014-es lemezének címadó dala érkezik, az All is One is All. Varga Ferencet a Megasztár tehetségkutatónak köszönhetjük, forogjon most a 2006-os döntőben elhangzott dalok című lemeze, arról is egy klasszikus, egy örökzöld, Have You Met Miss Jones. Jó szórakozást kívánok, itt nálunk a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára hallhatjuk Lombos Marcit, vagyis Lombos urat. A Jazzy dal versenygyőztes előadótól a Kassa Tibi Live-ban van című dala szól. A kezdésben pedig zongora játék, hiszen Szentpéteri Csillától érkezik a Sirály. Tartsanak velünk a továbbiakban is, itt a Jazzin.

Kellemes szórakozást kívánok Önöknek, itt a Jazzin, folytatódik az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night. Órazáró válogatásunk egyik résztvevője a Random Trip, az improvizációs koncertsorozatot Delov Jábor és DJ QC álmodta meg, Tervek hálójában című felvételükön Wolfie közreműködik. A Peter Fibori and the Love Band sikeréhez a Budapest Voices nyúlt igen jó érzékkel, ezért aztán itt a Jazzy Night-ban meg is szólal, ez a Hajolj bele a hajamba. A kezdő dalunkat pedig a karantén időszak ihlette, Karantén Artist Galambos Zoltán, Sophie Cairo és a Colors of the Music ajánlom szíves meghallgatásra, már a karantén időszakon kívül, itt a Jazzy Night.

addigra már nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, attól szép ez az egész.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcsbéke terveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.